0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Ez nem kakodat YouTube-in glávodúszal. Jaj, tisz, morázli, csvicnár.

going right. 아침

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Lion Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szeret.

0: szeretnék én lenni a csók.
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
2: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: A 90-es évek,
5: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
6: 90-es évek, 90-es
4: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
5: a következő dalok maradtak.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
1: 107,1 MHz.
2: Ahol a régi melódiák szólnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi zenék otthona.
3: A régi zenék otthona.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.
3: Legendás előadók. Emlékezetes dalai.
4: Mi leporoljuk a régi slágereket.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Dalok, melyeket szerettünk.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hall.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: évek. A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és a munkaszervezés miatt július 20-ától augusztus 3-áig, tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Fogyasztásra továbbra sem alkalmas az ivóvíz kupuszinán. Az illetékesek szerint a mikrobiológiai szennyezettség miatt a víz jelenleg nem alkalmas ivóvízként való fogyasztásra, ugyanakkor személyes higiéniai célokra, főzésre és az állatok itatására továbbra is biztonságosan használható. A kupuszinai vízvezeték hálózat teljes felújítása az idei év során zajlik. És zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Nemzetközi konferenciával zárult kedden a Szabadkai Család Elhelyezési és Örökbeadási Központ háromnapos, a nevelő szülőség népszerűsítését szolgáló program sorozata. A szakmai tanácskozáson szerbiai és külföldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a nevelő szülőség jelenéről és jövőjéről. A központ jelenleg Szabadkán és Kishegyesen mintegy 220 nevelő szülő családot támogat, amelyek összesen 350 gyermekről gondoskodnak, ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra is szükség van új jelentkezőkre. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt. Erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Szakértők szerint az Európát június 20 és 28 között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen, melynek egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet. Nálunk viszont már egy hideg front ér a térségünkbe, amely jelentős lehűlést hozhat. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan már csak 24-26 fok körül alakul, áll a Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet jelentésében. A légköri folyamatok miatt az időjárás változásokra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás ingadozás, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, változó felhőzetre számíthatunk, és helyenként záporok is előfordulhatnak.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Csak a legfrissebbek.
2: Egy óra múlva is.
3: A 107,1 MHz-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Reklám következik.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
8: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
9: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak július 8-án szerdán. Ellák és Jenő névnapja van. 195 éve ezen a napon született meg Dr. John Stitt Pemberton, amerikai gyógyszerész. Neki köszönhetjük a Coca-Colát, ő a megalkotója. Röviden ennyit így a mai nap eseményeiről, majd még később visszatérünk. A mai mozaikban is a megszokott tartalmak mellett érdekességekkel és fontos információkkal várjuk a hallgatókat, valamint nyereményjátékkal. Ugyanis a 7 nap jó voltából fél éves előfizetés lesz a tét, és a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát kell majd figyelni a nap folyamán, ugyanis ott indítjuk majd meg a játékot. Előtte azonban foglalkozunk gombossal, hiszen úttervezés van, tehát elkezdődött a Kula és Gombos közötti úttervezése. És hát itt van a nyaralási időszak, valamint a strandolási időszak, mert ugye nem mindenki jut el nyaralni, van, aki csak nyilvános strandra tud kimenni. És hát akkor nyaralási gondok, zsebtolvajok. Ennek járunk utána. Mogyoró termesztéssel is foglalkozunk majd, és hát még visszatérünk a nyárra, a nyári bőr és hajápolásra, valamint egy bécsi fesztiválról is szólunk. A beszéljünk róla műsorrészben pedig Piros Bálinttal hallhatnak beszélgetést, aki a Podolszky József publicisztikai pályázat első helyezettje lett. Röviden ennyit. A mai elkövetkező órákról, mozaikos órákról természetesen még több információval várjuk azért a hallgatókat, és ami nagyon fontos, sok-sok jó zenével. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván ma is Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Nagy Viktor adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

És akkor 15 perccel járunk 8 óra után, és már is közérdekű információval folytatjuk a műsort, így kora reggel az áramszolgáltató híreivel érkezem. Kelebiát és Csantavért érinti a hír. Kelebián szünetelni fog az áramszolgáltatás a 493-as új utcában, a bajai szőlők 386 és 416 között, Fekete Homok utcában, Benedekelek, Galagonya, Barack utcában, Kelebia utcán, Szűcs utcában és a Szép utcában 9 és 12 óra között nem lesz áram. Csantavéren az Arany János, Rohammunkás, József Attila, Jönöá, akkor Zentai út, Május elseje, Karl Marx, Engels, Kelemen Ferenc, Tito Marsal, Lenin utca, Proletár, Zentai út és a Vásártér utcában 9 óra 10 perctől 12 óra 10 percig nem lesz áram. A részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com-on.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to hit me like I quit on my thumb? Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Július 8-án következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 35 para, 100 forint 33 dinár 02 para. 1 svájci frank 127 dinár 13 para, 1 angol font 137 dinár 26 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 77 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Így van, a 107,1-en szól a Szabadkai Magyar Rádió, illetve streamelni is tudnak minket. Úgyhogy bárhol, bármikor tudnak hallgatni. Ha éppen vízparton vannak, vagy nyaralnak valahol, akkor is velünk tarthatnak, és nem maradnak le semmi fontos információról. Hidegfront frissítette fel a levegőt egyébként, ennek hatására felhősebben indul a nap, kisebb eső, zápor bárhol, bármikor előfordulhat. Napközben azonban számíthatunk napsütésre is. Úgy mondják, hogy számottevő csapadék nem valószínű, a hőmérséklet pedig 24 és 28 fok között alakul majd. Tehát a hidegfronti hatás miatt nehéz nap vár a frontérzékenyek számára, úgyhogy fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák bárkinél kialakulhatnak, illetve felerősödnek az ízületi bántalmak is. Az erős északias szélben tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, ami gondot okoz mondjuk, hogyha a közlekedésben vesznek részt. A napos időszakokban oda kell figyelni a bőrünk védelméről, egyébként pedig továbbra is az immunrendszerünket kellene erősíteni. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt és zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Akik úton vannak, ők vezessenek óvatosan és körültekintően. Baleset és büntetésmentes közlekedést kívánok. Akik dolgoznak, nekik jó munkát. Akik pihennek, nekik pedig további jó pihenést és kellemes rádiózást.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: És már is lapszemlézünk itt a hallgatók hullámhosszán. A magyar szó van elsőként a kezembe. Az idén jubilál a WIFO, megkezdődött a Vajdasági Szabad Egyetem. Szinte minden platformon már értesültünk róla, elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió, erről a magyar szó is ír. Átmenetileg nem iható a víz, felújítás alatt a bácskertesi vízhálózat. Bele is lapozunk természetesen a magyar szóba. Ha a hozam magas, az ár alacsony, biztosítottak a tárolók, a feldolgozóipar is fejleszti az állam, a miniszter szerint. Gazdaságoldalon. Hiányosságok a fagylalt gyártóknál, a felügyelőség több szabálytalanságot is feltárt, hogy miről van szó, ugyanezen oldalon olvasható. És újra indulhat a Belgrád és Triest közötti vonatjárat. Olaszország támogatja a szerb kamionsofőrök D-típusú vízumának ügyét, és megalázó a málna ára. Erről is olvashatunk. Azután lóerő, mégpedig lóerő töltető elegancia, sok-sok érdekes és szép autó a kerekeken oldalon. Hogyan kapcsolódjunk egymással? A feszültség megélésének fontosságáról szakértői szemmel a Vajdasági Szabad Egyetemen. És akkor lapozzunk még egy kicsit. Klasszikus zene a tömegközlekedésben. A Szerb Nemzeti Színház több mint 4 órányi zenei anyagot készített a városi autóbuszok számára. Egy közösség öröme, hogy miről is van szó, képes beszámoló a Közelkép oldalon. És mit tudsz vidékünk élővilágáról? Természetismereti tábor a legkisebbeknek Topolyán. És természetesen még sok-sok érdekesség olvasható a magyar szóban, de van egy heti lapunk is, ez pedig a 80 éves 7 nap, és már is kihúztam a szórakoztató mellékletet belőle, hiszen van melléklete, ez pedig az RTV részletes, de gyorsan megnézem, hogy mi minden van itt a gyerekeknek. Hát gyerekek, irány a strand, egy kis fejtörő, kis labirintus, színezzük ki a nyarat, színezők vannak, persze azért felnőtteknek is van egy-két fejtörős feladvány, szép nagy keresztrejtvények formájában, és megtalálható a Szabadkai Magyar Rádió kívánságműsorának daljegyzéke is július 12-ére vonatkozóan. És akkor még egy kis fricska. Na de, akkor lapozzunk bele a hét napba is. Közösség és közélet, reformok, romok és remény. Akkor heti interjú Liszi Melinda színművésznővel, Tájak és emberek, Nili Ticsi, Grillás csodák, és a jótékonyság színe a lila, bizony. Otthon és család, elkészült a grillbetyárok új évada, olvasható a 40. oldalon. Sport, szabadidő, na de akkor gyorsan bele is lapozunk, a hőhullámokról is olvashatunk. És tovább lapozva, olyan helyzet van, amilyen még sosem volt. Miről van szó? Hát a nagy melegről. Akkor hamarosan megszületik a 100. Lombik bébi Szabadkán. És akkor érkezik a szép, hosszú beszélgetés, mégpedig Liszi Melindával. És akkor valóban gyönyörű grillás csodákat találunk, mert hogy képes beszámoló van a labban. Akkor a rózsaszínű tóról is olvashatunk, hűsítő élmények. És a burgonya volt a közösségépítő szerep, hiszen erről szólt a hétvégén minden. És ami engem nagyon érdekelt, a beszélő székely kapuk. Erről is olvashatunk. Na, és természetesen sok-sok érdekesség. És akkor itt a közepe. A Nyárhangoló Fesztivál programját megtaláljuk. 9 és 12 között lesz ugye Palicson. És hogyha ezt szépen kinyitjuk, akkor a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 2022-26-os tablója itt van a hét nap közepén. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Önök is nézzék meg, de ahhoz, hogy meg tudják nézni, vagy elmennek a lapárusukhoz, és megvásárolják, vagy előfizetnek a hét napra, és akkor a postás kiviszi, vagy figyelmesen hallgatnak minket a folytatásban is, mert hogy ma egy hét nap előfizetés gazdára talál itt a 107,1-en.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója szerdán, július 8-án. 78 éves korában elhunyt Terezia Sábics, Szabadka, Milosobilics utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a séterdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. 76 esztendős korában meghalt Szakál Imre, Szabadka, Rádics Fivérek utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajajuti temető halottas házából. 89 éves korában elhunyt Braun József, Szabadka, Andrea Kujundzsics utcai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető halottas házából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyörgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai Dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és a munkaszervezés miatt július 20-ától augusztus 3-áig, tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Fogyasztásra továbbra sem alkalmas az ivóvíz kupuszinán. Az illetékesek szerint a mikrobiológiai szennyezettség miatt a víz jelenleg nem alkalmas ivóvízként való fogyasztásra, ugyanakkor személyes higiéniai célokra, főzésre és az állatok itatására továbbra is biztonságosan használható. A kupuszinai vízvezeték hálózat teljes felújítása az idei év során zajlik. És zajlik a kerékpárút aszfaltozás a Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Nemzetközi konferenciával zárult kedden a Szabadkai Család Elhelyezési és Örökbeadási Központ háromnapos, a nevelő szülőség népszerűsítését szolgáló program sorozata. A szakmai tanácskozáson szerbiai és külföldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a nevelő szülőség jelenéről és jövőjéről. A központ jelenleg Szabadkán és Kishegyesen mintegy 220 nevelő szülő családot támogat, amelyek összesen 350 gyermekről gondoskodnak. Ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra is szükség van új jelentkezőkre. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt. Erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Szakértők szerint az Európát június 20 és 28 között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen, melynek egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet. Nálunk viszont már egy hideg front ér a térségünkbe, amely jelentős lehűlést hozhat. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan már csak 24-26 fok körül alakul, áll a Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet jelentésében. A légköri folyamatok miatt az időjárás változásokra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás, ingadozás, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, változó felhőzetre számíthatunk, és helyenként záporok is előfordulhatnak.
7: Egy óra múlva is
8: csak a legfrissebbek.
7: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És a Mozaik következő órájába léptünk. Ne feledjék, hogy július 8-án az Ellák és Jenő névnapja van, őket illik felköszönteni. Változó időjárásban van részünk, kisebb lehűlés, idézőjelben lehűlés várható, tehát 30 fok alatti hőmérsékletet mérhetünk. Mondanám, hogy fellélegezhetünk, de ez a hidegfronti hatás az érzékenyeknek igen nehéz napot hoz majd. Ennek ellenére azért mindenkinek szép és derűs napot kívánok. A műsor folytatásában szó lesz a zsebtolvajokról, tehát a gondok nyaraláson vagy strandoláson, és Gombosra is ellátogatunk, elkezdődött a Kula Gombos út tervezése, ugyanis tartsanak velünk, hangorodjanak ránk minden pillanatban.

0: A tartományi képviselőház jóvá hagyta, hogy elkészüljön a Kula-Gombos közötti 1B kategóriájú állami út területrendezési terve. Mindez összeköti majd a gombosi határátkelőt Kulával, valamint tovább terjedően a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úttal. A jelentős fejlesztésre vonatkozóan nemrégiben egyeztetések zajlottak Hócsák községben. Mindenről és egyéb aktuális fejlesztésekről a Gombosi Uzalác Katicát, Hócsák község tanácsának tagját, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének alelnökét kérdezte kolléganőnk Lenner Tímea.
1: Uzalác Katicával beszélgetek, aki Hócsák község tanácsának tagja, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének Hócsággól megbízott alelnöke. Az első kérdésem az lenne, hogy mikor került sor erre a megbeszélésre, és milyen jelentőséggel bír ez a bizonyos projekt dokumentáció a község fejlődésére nézve?
2: A tartományi képviselőház jóvá hagyta, hogy elkészüljön a Kula-Gombos közötti állami út tervdokumentációja. Ez az az útszakasz, ami a gombosi határátkelőt és kikötőt összeköti Kulával, és így csatlakozik a gyorsforgalmi útra Kulánál. Hamarosan ezután Hócságon Hócság és Kula község önkormányzatának képviselői egy megbeszélést tartottak arról, hogy erre az útszakaszra milyen módon tudnak a község össztelepülései rákapcsolódni.
1: Lehet-e tudni, hogy melyek a következő lépések ebben a projektben?
2: A cél az, hogy mindkét község területén levő össztelepülés valami módon rácsatlakozzon erre az útszakaszra, és ezáltal megkönnyítse a forgalmat, ami rávezet a gyorsforgalmi útra. A tervdokumentáció szerint tulajdonképpen egy teljesen új útszakasz kiépítésére kerül majd sor, ami Szermületicset és Szentfülöpöt köti össze, így a határátkelőtől Gomboson keresztül Miletics, Szentfülöp, Liliomos felé vezet az út majd Kullára, és ott csatlakozik majd a gyorsforgalmi útra ez a forgalom.
1: És gondolom, hogy ez jelentősen befolyásolja majd a térség, tehát a község fejlődését is.
2: Ezáltal gazdasági föllendülésre számítunk, arra számítunk, hogy új befektetők jönnek majd a községünk területére, ami munkahelyet biztosít majd az itteni lakosok számára.
1: Mert hogy jelenleg igen kevés munkalehetőség áll a községben élők rendelkezésére.
2: Igen, és ez okozta azt is, hogy akár a mi falunkból is, de az egész község területéről a fiatalok elmennek városokba, Szabadkára, Újvidékre, ugye Gombosról tudjuk, hogy nagyon sokan külföldre mentek.
1: Ugye mindössze egy gyár van tulajdonképpen, melyik ez?
2: Hócságon működik a Magna, a Hipol vegyipari vállalat is működik még, a Greiner, ezen kívül sajnos nincs olyan üzem, ahol nagyobb létszámú munkást tudnának alkalmazni.
1: Tehát akkor egy nagyon jelentős projektum küszöbén állnak. Milyen egyéb jelentős beruházás, fejlesztés van jelenleg folyamatban Gombost érintően? Mik a tervek?
2: Ami Gombost illeti, a faluban már túl vagyunk néhány programon az idén. Programjaink vannak még évvégéig, lesz egy falunap, ezen kívül lesz a tűzoltók baráti találkozója. Tervek szerint a helyi közösség melletti játszóteret szeretnénk felújítani, ugyanakkor parkosítani is szeretnénk, talán az ősz folyamán sikerül ezt megvalósítani. Más befektetések, olyan jelentősebb befektetések most nincsenek. Most a helyi közösségi épületének tetőszerkezetén lesz egy kis javítás, valamint a tűzoltó otthon torony részének a felújítására kerül majd sor hamarosan.
1: És hát ugye nemrégiben egy igazán sikeres közösségi akció is zajlott a faluban, a tűzoltó testület megújult egy fontos járművel.
2: Hát igen, erről már korábban is beszéltünk, hogy Gombos 3 évig volt tűzoltókocsi nélkül, és tudtuk azt, hogy a nyarat nem várhatjuk meg, úgyhogy ne legyen saját tűzoltókocsink. És mivel pályázat útján nem tudtunk pénzt szerezni erre a célra, ezért összefogással, pénzadományjal sikerült összegyűjteni ezt a bizonyos összeget, hogy meg tudjunk vásárolni Szlovéniában egy tűzoltókocsit.
1: Tehát akkor ez teljes mértékben civil polgári kezdeményezés volt ez a gyűjtés. Ez nagy mértékben mutatja, hogy mekkora erő van még a gombosi közösségben.
2: Igen, így igaz, tehát Gomboson, tehát attól eltekintve, hogy ki milyen nemzetiségű, mindenki hozzájárult ehhez az adományozáshoz. Ugyanúgy azok is, akik elszármaztak már Gombosról, akik külföldön dolgoznak, akik régebben mentek ki, vagy akik most nem régiben mentek ki, mindannyian nagyon sokat segítettek.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Július és augusztus a nyaralások főszezonja. Ilyenkor a látogatott idegenforgalmi helyek és városok terei és utcái megtelnek, de a vizek közelében, a partokon és a strandokon is igen nagy a népsűrűség. Ez az időszak azonban nem csak a turistákat vonza ezekre a helyekre, hanem a zsebtolvajokat is. Utána jártunk, mire érdemes ügyelni, hogy megelőzzük a nem várt problémákat a nyaraláson. A zsebtolvaj trükkökről és arról is hallhatnak, hogyan kerüljük el őket. Orosz Ildikó összeállítása.
1: Amikor elmegyünk nyaralni, jól szeretnénk érezni magunkat, ki akarunk kapcsolódni, szórakozni, pihenni. Nem is jut eszünkbe, hogy a pénztárcánk, az okostelefonunk vagy az útlevelünk akár néhány másodperc alatt eltűnhet. Ha ez megtörténik, a nyaralás egy csapássá kellemetlen élménnyé válik. Érdemes tehát tenni ellene. Alexander Szenicsic, a Juta Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója elmondta, előfordult már, hogy a tolvajok apartmanokba törtek be. Azt tanácsolja a földszinten tartózkodóknak, hogy soha ne hagyják nyitva az ajtót és a szúnyoghálót, hanem csukják be azokat és kapcsolják be a légkondicionálót. Amiatt fontos, mert volt egy bűnözői csoportunk az egyik szomszédos országból, amely kábító sprét használt. Az ajtón keresztül elaltatták az embereket, és elvittek mindent, ami értékes. Amikor apartmanban szállnak meg, a közelben mindig van egy szálloda, nem túl drága széfekkel. Ezek naponta körülbelül 1-2 euróba kerülnek. A legáltalánosabb helyzet, hogy amíg a turisták látnivalókat látogatnak és fotókat készítenek, addig a zsebtolvajok arra várnak, mikor a legalkalmasabb számukra az akció, mikor vagyunk a legfigyelmetlenebbek. Szinte mindig a tömegben tevékenykednek, repülőtereken, busz- és vasútállomásokon, a tömegközlekedési eszközökön és a forgalmas turisztikai helyszíneken. Alexander Szenicsic elmondta, Olaszországban például fokozottan óvatosnak kellene lennünk, mert itt gyakran figyelmeztetnek a zsebtolvajlásra. Az olyan városokban, mint Róma, Milánó és Velence a legkritikusabb pontok a tömegközlekedés és a turisztikai látványosságok. Ezt Szanya Lucsics, a szerb közmédia olaszországi tudósítója is megerősítette. A zsebtolvajlások, valamint a táskák és hátizsákok kitépésével elkövetett lopások száma Olaszországban jelentős növekedést mutat az utóbbi években, különösen a nagyvárosokban, a turisztikai övezetekben, a

vásárló utcákban és a tömegközlekedésben. A statisztika szerint az olaszországi nagyvárosok lakosainak körülbelül 5,3%-a már esett zsebtolvajlás áldozatául, ami több, mint a duplája az országos átlagnak. Az ezen bűncselekményeket elkövető személyek több, mint egyharmada, 34,7%-a külföldi állampolgár, mégpedig tartózkodási engedély nélkül. Az ellopott útlevél, pénztárca vagy telefon nem jelenti egyszer s mind az utazás végét is. Ha a dokumentumok eltűntek, az első lépés, hogy keressük fel a helyi rendőrséget, valamint a legközelebbi szerb nagykövetséget vagy konzulátust, hangsúlyozza Senicsics. Azt tanácsoljuk, hogy minden személyi dokumentumot, útlevelet, személyigazolványt vagy szükség esetén az állampolgársági bizonylatot fotózzanak le és tároljanak a telefonjukban, vagy tartsanak maguknál másolatot. Ez nagyban meggyorsítja az ügyintézést, hogy elhagyhassák a helyet. Azok tudják a legjobban, mennyire fontos az indulás előtti tájékozódás és a személyes dolgokra való odafigyelés, akik folyamatosan úton vannak. Jovana Kvrdzsic, utazási blogger. Azt gondolhatnánk, hogy a fő információforrás a külügyminisztérium, de ott leginkább arról találhatók adatok, hogy hova nem érdemes utazni, főleg az afrikai országokba, ahova pedig én szeretnék eljutni. Ezért igyekszem olyan emberektől informálódni, akik már jártak ott, ahova mennék. Az utazás biztonsága nem csak a turisták óvatosságától függ, hanem a nemzetközi együttműködéstől is. A közös rendőri járőrözés, amit tavaly Montenegróban alkalmaztak, egyike azon módoknak, amelyekkel Szerbia állampolgárai az ország határain kívül is gyorsabb segítséghez és nagyobb biztonsághoz juthatnak a nyaralásuk során.

0: SMR 107,1.
1: És közérdekű információ így az óra végére, a szabadkai egészségházak értesítése szerint a mai napon Hajdújárási Egészségház 13.30 és 17 óra között fogadja betegeket. A Királyhalmi Egészségház 10 és 13 óra között dolgozik. A Ludasi Egészségház zárva tart. Azután az Újzsednéki Egészségház egész héten 10.30 és 14 óra között dolgozik, a Nagyfényi 7 és 10 óra között, a Pestcsara rendelő a mai napon 7 és 20 óra között várja a pácienseket, a Sugárolti Gerontológiai Központ rendelője 13 és 20 óra között dolgozik, a Tavankúti rendelő 7 és 14 óra között, a Békovai Egészségház 13 és 20 óra között, a Kisboszniai a mai napon zárva tart, és az Egyetemista rendelő is. A részleteket egyébként megtalálják a pannonrtv.com-on.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Bárhol a világon.
2: Velünk.
1: Itthon van.
2: Itthon van.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája. A NATO alapelve egyszerű. A szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievics, aki kedden olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenné a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievics. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és a munkaszervezés miatt. Július 20-án 6 óra 30 perctől augusztus 3-án 6 óra 30 percig tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás Topolyán. Korábban június 8-a és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben. Akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségével indokolta az intézkedést. Tegnap este 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása. A csatorna elsőként a Tanú című filmet tűzte műsorára, Bacsó Péter kultikus alkotását. A szimbolikus időpontban kezdődő vetítés egy átmeneti filmekre épülő műsorrend nyitánya volt. A mai napon is a magyar filmtörténet meghatározó alkotásai kerülnek képernyőre. 9.40-től már látható a Lilion film, amelyet Mack Károly rendezett. Ez 11.30-től az 1943-as Egy szoknya, egy nadrág követi Hamza D. Ákos rendezésében. 12.55-kor ismét műsorra kerül a Tanú, majd 14.50-től Godár Péter ikonikus alkotása Megáll az idő következik. A délutáni programban 16.30-tól Bergendi Péter thrilleri A vizsga szerepel műsoron, míg 18.10-től Mészáros Márta Kámban is díjazott filmje A napló gyermekeimnek zárja a nap kiemelt kínálatát. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallgathatók. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt, erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO ezért arra szólítja fel az államokat, hogy fejlesszék a lakosság szélsőséges hőmérséklettel szembeni védelmét szolgáló terveiket. Szakértők szerint az Európát június 20-a és 28-a között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen, ami fennakadásokat okozott az áramtermelésben, károkat okozott az infrastruktúrában, és rendkívüli módon megterhelte az egészségügyi rendszereket. Európa egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet.
2: Sport.
3: Argentina és Svájc is negyeddöntős a labdarúgó világbajnokságon. Drámai mérkőzésekkel zárult a labdarúgó VB 8-ad döntője. Argentina 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményével mentette meg a mérkőzést, miután ellenfele a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt sem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyeddöntőben. A következő körben Argentina és Svájc egymással. Magyarral mérkőzik meg a négy közéjutásért.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, ma borús, felhős, helyenként csapadékos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
5: Rádiózzon velünk!
6: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
9: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
13: Reklámot hallottak.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Informálódunk ebben az órában is, de először én informálom önöket arról, hogy a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán megjelent a nyereményjáték kérdése, és a fotó alá várom a válaszokat. Írják meg, cserébe ott lebeg egy fél éves, hétnapos előfizetés, lebegjen a szemük előtt, hogy ez várja a gazdáját, tehát ezt talál ma új gazdára, úgyhogy érdemes játszani. Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldal, kérdés, és a kérdést el is mondom természetesen, ki írja a Sorsok Emberek rovatot a hét napban? A válaszokat várom a fotó alá. És addig, amíg megírják, addig elmondanám, hogy hát nagy sebességgel érkezik fölénk egy markáns hideg front, ami ugye kihatással lesz nem csak a mai napunkra. Meglepőek lesznek a hatások, amit jelentős mértékben befolyásol az erősebb, többfelé viharos szél, míg a magasabb légrétegekben jelentős lehűlést hoz, a talajszinten ezt még kevéssé érzékeljük, kisebb mértékben esik vissza a napközbeni hőmérséklet, tehát 30 fok alatti értékeket mérünk, viszont így határozottan jelentkeznek a következmények. Frontérzékenyek, időjárás érzékenyek esetében erős panaszokra kell számítani, főleg a változékonyság miatti keringési, illetve a viharos szél miatti idegrendszeri erős terhelések következtében. Számítani kell a sztrókok, infarktusok, veszélyesen kiugró vérnyomásértékek, koraszülések gyakori előfordulására, de sok lesz a görcsös jellegű fejfájás, emésztési zavarok, aritmiák, erős feszültség, ingerlékenység, növekvő bizonytalanság érzete és szorongásos panaszok is. Sokat romlik az alvás minőség. Ebben szerepet játszik a mára virradóra igen sok felé várható enyhülést, nem hozó trópusi éjszaka is. Most különösen fontos, hogy figyeljük meg és gondoljuk át, hogy fokozottan tapasztaljuk-e ezeket a panaszokat, mert akkor minden bizonnyal az érzékenyek körébe tartozunk, és hát ezt kezelni kell. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk oda egymásra.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz.

0: számon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: És egy felhívással érkeztem, mégpedig a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének a felhívásával, miszerint adakösségbeli mezőgazdászok részére szól az üzenet. Ezúton értesítik a tisztelt termelőket, hogy megszervezésre kerül a kiürült permetező szeres flakonok átvétele. Az időpont pedig július 15-e szerda, tehát egy hét múlva, 8 és 9 óra között az adai ipari zónában található Agromerkur telephelye előtt. Fontos tudnivalók erről a gyűjtésről. A flakonokat bármilyen zsákba szabad gyűjteni, zsák igénylés is van, szükség esetén hivatalos gyűjtőzsákok igényelhetők az adai és moholi falu gazdászirodákban. A leadott flakonok után a SZEPKA Egyesület hivatalos elismervényt ad, amely a későbbiekben felhasználható a mezőgazdasági pályázatoknál. Ez nagyon fontos. Bővebb információért forduljanak bizalommal az adai moholi falugazdászhoz, ő pedig nem más, mint Világos Valéria, elérhetősége pedig 062 800 65 29. Tehát az adai moholi falugazdászhoz forduljanak bővebb információkért.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Informatív elmondanám, hogy Palicson és környékén 24 fokot mutat a hőmérő higanyszála az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján. Zomborban szintén 24 fok van, csak úgy, mint Nagykikindán és Belgrádban. Újvidéken és Nagybecskereken 23 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Kragujevácon van 27 fok jelen pillanatban, és mindjárt keresünk egy legalacsonyabb értéket. Kopaunikon 17 fok mutat a hőmérő. A nap folyamán ez még esetleg 1-2 fokot emelkedhet. Továbbra is borongós, helyenként szemerkélős időjárásban van részünk. Elvétve azért számíthatunk napsütésre, de arra készüljünk, hogy felerősödő északi szél az, ami felerősíti bennünk, ugye, az érzékenységet. Itt gondolok a fejfájásra, a görcsös panaszokra, és természetesen a dekoncentráltságra. A szomorkás időjárás miatt, ugye, mi is lehangoltabbak lehetünk, és szétszórtabbak, tehát azok, akik úton vannak, illetve dolgoznak, nagyon vigyázzanak magukra, figyeljenek oda, és arra is figyeljenek, hogy a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán fel van tüntetve egy játék, mégpedig egy fél éves előfizetésért cserébe. Megtalálható a kérdés is, és a válaszokat a kép alá várjuk. Hamarosan kiderül, hogy ki az, aki nyugodtan, hátradőlve minden szerdán várhatja a postást fél éven keresztül, mert akkor házhoz viszi majd neki a 7 napot. Úgyhogy érdemes játszani, tehát a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán a kérdés feltüntetve, írják meg a választ.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogy hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája, a NATO alapelve egyszerű. A szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. A Richter skála szerinti 3,4-es erősségű földrengés rázta meg ma reggel Bosznia-Hercegovinát, közölte az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ. A földmozgás 5 óra 57 perckor történt. Az epicentrum Banja Lukától mintegy 64 kilométerre délre, Mrkonyi-Gráttól pedig 27 kilométerre délnyugatra volt. A rengés körülbelül 10 kilométeres mélységben történt, ezért a környező településeken is érezni lehetett. Az első jelentések szerint a földrengés néhány másodpercig tart. Ott a lakosok több helyről is a talaj enyhe remegéséről számoltak be, ugyanakkor komolyabb következményekről egyelőre nem érkezett hír. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig sem anyagi károkról, sem sérültekről nem érkezett jelentés. Az illetékes szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le két férfit Indián. A rendőrség a gyanúsítottak által használt lakások átkutatása során mintegy 88 g kokaint, egy digitális precíziós mérleget, 718 ezer dinárt és 16.290 eurót, továbbá három mobiltelefont is lefoglalt. A 31 éves VM-et és a 27 éves SM-et 48 órás őrizetbe vették, majd az illetékes ügyészség elé állítják őket. Tegnap este 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása. A csatorna elsőként a Tanú című filmet tűzte műsorára, Bacsó Péter kultikus alkotását. A szimbolikus időpontban kezdődő vetítés egy átmeneti filmekre épülő műsorrend nyitánya volt. A mai napon is a magyar filmtörténet meghatározó alkotásai kerülnek képernyőre, 9.40-től a Lilionfi volt látható, amelyet ma Károly rendezett, ez 11.35-től az 1943-as Egy szoknya, egy nadrág követi. 12.55-kor ismét műsorra kerül a Tanú, majd 14.50-től Godard Péter ikonikus alkotása Megáll az idő következik. A délutáni programban 16.30-tól Bergendi Péter thrilleri A vizsga szerepel műsoron, míg 18.10-től Mészáros Márta Cannes-ban is díjazott filmje, A napló gyermekeimnek zárja a nap kiemelt kínálatát. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók.
2: Sport.
3: A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyed döntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Félix Auger Aliassime kanadai teniszezőt Londonban. Újabb emlékezetes mérkőzést játszott Djokovic a wimbledoni teniszbajnokságon. Az 5 óra 15 percen át tartó párharc végeredménye 6-7-6-3-3-6-7-6-6-7 lett. A negyeddöntő rendkívül kiegyenlített csatát hozott, Djokovic ugyan közel állt ahhoz, hogy 4 szedben lezárja a találkozót, ellenfel azonban fordítani tudott a negyedik játszmában, így döntő szetre került sor. A mindent eldöntő játszmában egyik teniszező sem tudta megtörni a másik adagolását, ezért tiebreak döntött a továbbjutásról, amelyben a 7-szeres wimbledoni bajnok bizonyult jobbnak. A szerb teniszező eddig 7 alkalommal nyerte meg a wimbledoni tornát, most pedig lehetősége nyílik arra, hogy 8. győzelmével utolérje Roger Federert, az Open érában szerzett férfi wimbledoni bajnoki címek számában. Djokovic elődöntős ellenfel az olasz Jannik Sinner lesz.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, a nap további részében borús felhős időre számíthatunk, a délutáni órákban számíthatunk majd elszórtan csapadékra, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Hírek után. hírműsorok óránként.
0: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR. Reklám következik.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
1: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
2: És hogy ne maradjanak le a nyereményjátékunkról se, figyeljék a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát. A mai nap tétje egy 7 nap fél éves előfizetés. A kérdést is megtalálják oldalunkon. Várjuk a válaszokat még ebben az órában. Amikor is hamarosan mogyorót termesztünk, feldolgozunk, készítünk, ápolunk, és finomságokat teszünk az asztalra. Egy mogyorótermesztővel hallhatnak hamarosan beszélgetést, tartsanak velünk!

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Express. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A mogyorót legtöbben csak egy finom csemegének ismerjük, pedig a termesztése hosszú éveken át tartó türelmet, szakértelmet és rengeteg munkát igényel. Vajdaságban még ma sem számít gyakori kultúrának, mégis vannak, akik bebizonyították, hogy kitartással sikeres gazdaságot lehet ráépíteni. Rózsa Árpád zentai mogyoró termesztő, aki évek óta foglalkozik mogyoró ültetvényével, és nem csak megtermeli, hanem fel is dolgozza a termést. Saját készítésű mogyorókrémével és pörkölt mogyorójával sokan találkozhattak már a vásárokban és a zentai piacon. A témával kapcsolatban Vitkovics Alexander készített interjút.
3: Az idei év időjárása több kultúrát is próbára tett. Hogyan viselte a mogyorőültetvény a tavaszi fagyokat, a hőséget és a csapadék hiányt, annak ellenére, hogy volt elegendő csapadék, viszont annak az eloszlása eléggé változó, akár egy községen belül is?
4: Hát igen, egyre extrémebb minden év, sajnos az utóbbi években. Az idén én úgy tapasztaltam, hogy a tavasz volt extrém száraz, igazából egy picit hűvösebb is az átlagnál, de ez is már inkább szerintem ilyen tendencia. Amúgy az idén a mogyoró a beporzást illetőleg szerintem nem sikerült rosszul, mert most úgy nézem, hogy egész jó termésig érkezik. Mert a beporzást azt ugye mindig a szél végzi, és attól függ, hogy a virágzás idején milyen az időjárás. Nem csak kimondottan az extrém hideg, a fagy számít, hanem ha ködös párás az idő, az is befolyásolhatja, hogy nem tudnak a pollenek úgy repülni. Egyébként az, hogy száraz volt a tavasz, utána egy kicsit csapadékosabb volt a május, az szerintem jó. Én az ültetvényemet nem öntöztem, úgyhogy szerintem ezt a hatást így nem igazán veszem észre.
3: Melyek ma a legnagyobb veszélyek egy mogyorőültetvény számára? Inkább az időjárás, amiről eddig szó volt, vagy a betegségek, illetve kártevők okoznak nagyobb gondot?
4: Ha úgy nézzük, hogy a legveszélyesebb az ugye az időjárás, mert azt nem tudjuk befolyásolni, vagy kivédeni. Ha ne adj Isten valakinek tényleg mondjuk pont ebben az időszakban, mint ami most van, így július, amikor már a termés az nagyjából már elérte a végső méretét, csak még zöld. Most, hogyha van egy ilyen extrém vihar, akkor nagyon sokat le tud ugye a szél is verni, akár a jég is, úgyhogy ilyen értelemben ugyanúgy ki van téve, mint bármi más ennek a veszélynek. A többi kártevő ellen azért nagy részt lehet védekezni. Megmondom őszintén, én nem nagyon permetezem szinte semmivel a mogyorót, mert hogy nekem az ormányosok nem tesznek benne kárt szerencsére, valószínűleg, hogy olyan helyre telepítettem, ahol még a környéken nincs mogyoró, és nincs fertőzve ezáltal. A többi betegségek ellen pedig úgy gondolkodom, hogy amíg nem látom, hogy az olyan méreteket öltene, hogy veszélyeztetné a termésem nagyobb részét, addig én úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék termetezni.
3: Mikor kezdődik a mogyoró betakarítás, és mennyiben könnyítette meg a munkát a betakarítógép, amelyet támogatás segítségével tudott beszerezni?
4: A kérdés első felére válaszolnék először. Az az érdekes, hogy egy 10-10 pár évvel ezelőtt még február végén, sőt sokszor még március első felében virágzott a mogyoró, és annak ellenére tudom, hogy augusztus legis legvégén, szeptember elsején már először szedtem a mogyorót, mert akkor már több mint fele le volt hullva, és azért érdekes számomra, hogy az utóbbi, hát most már biztos van 4-5 éve, talán lehet 5-6 is, hogy már januárban elkezd virágozni a mogyoró az enyhe tél miatt, viszont februárban már be is fejeződik teljesen a virágzása. Épp ez miatt érdekes számomra, hogy később érik be. Szóval az lenne számomra logikus, hogyha korábban virágzik, akkor korábban is érik be, de érdekes módon nem, és akkor inkább úgy van, hogy szeptember közepén hullik le talán a fele körülbelül, és akkor még másodszorra szoktam így, ha az időjárás is engedi, október eleje körül másodszor végleg összeszedni a termést. A kérdés második fele viszont a mogyoró szedőgép, amire pályáztam, és szerencsére nyertem, és sikerült megszerezni. Ez nekem egy óriási nagy segítség, mert ezzel én teljesen egyedül tudom megoldani a szüretet. Senkire nem vagyok ráutalva, szóval amikor optimálisak a körülmények, amikor úgy gondolom, hogy menni kell, akkor megyek, és teljesen egyedül be tudom takarítani a termést.
3: A betakarítás után milyen munkafolyamatok következnek, mire a mogyoró eljut a vásárlókhoz, vagy a feldolgozásig, mivel azzal is foglalkozik?
4: Igen, mert hogy úgy döntöttem, hogy ez legyen a fő foglalkozásom, szóval nem csak a megtermesztés, mert az, amikor már kifejlődik egy ültetvény, akkor azért avval már így egészében nagyon sok fizikai munka nincsen. Szóval amikor a betakarítás megtörténik, hazahozom a mogyorót, műanyag ládákban, ilyen egymásba helyezhető ládákban tárolom, és onnantól kezdve rendszeresen török, azt is én így gépesítettük azt a folyamatot is, szóval előbb nagyság szerint osztályozom, majd töröm, utána kiválogatom, és innen től kezdve kezdődik a földolgozás. Van egy termékem, amit Natlinak neveztünk el. Ez egy természetes mogyorókém, ami csak pörkölt mogyorót és mézet tartalmaz. Ez úgy készül, hogy a pörkölt mogyorót teljesen lepépesítem, teljesen folyékonyan, mint egy sűrű olaj úgy folyik, és mézet keverek hozzá. És ez egy teljesen természetes, sokak által szerencsére kedvelt és finomnak mondott termék lett. Ez a fő termékem, valamint még pörkölt magyaró formában szoktam eladni a termésem nagyobb részét. Nyers magyaróként adok el legkevesebbet.
3: Mennyire könnyű ma piacot találni egy vajdasági magyaró termesztőnek, inkább a helyi vásárlókra lehet számítani, vagy vannak távolabbi értékesítési lehetőségek is?
4: Legnagyobb részben azért helyben adom el, kijárok pénteken és szombaton a zentai piacra, meg ezt most már, ha jól emlékszem, 8 éve kezdtem el ezt a Natlit, ezt a magyarókrémet készíteni, és most már azért kialakult egy ilyen bázis, egy ilyen törzsvásárlói keret úgymond, akik rendszeresen vásárolják, akár itthonról is. Persze vannak, akik rendelnek nemzentáról is, helyi rendezvényekre el szoktam menni, amelyekre úgy gondolom, hogy érdekes lehet itt a környéken. Szoktunk például a palicsi születi napokra elmenni ősszel, a zentai Tiszavirág fesztiválra ki szoktam menni, Topolyára szoktunk menni, Parasztolimpiára, meg a Szárma fesztiválra.
3: Tehát helyi rendezvényekre összpontosítási sorban, amelyről úgy gondolja, hogy segíthet a termék népszerűsítésében és értékesítésében.
4: Így van, pontosan.
3: Említette nekem korábban, hogy van egy plusz terméke, amivel megpróbál a piacra betörni, illetve szélesíteni a termékskálát, az pedig mogyorókrém, amiben csoki darabkák is vannak. Honnan az ötlet?
4: Gondolkoztam már még a kezdetekkor is, hogy lehetne más variációt is készíteni, nem csak ezt az egyet persze. Legtöbben, akik régóta kedvelik ezt, azt mondják, hogy nem kell ebbe semmit beletenni, mert így jó, hogy tisztán érződik a pörkölt magyarú íz. De viszont szerintem így jó dolog, hogy fekete, magas kakaótartalmú csokit egész apróra vágok, és pluszba még belekeverem, és akkor ez ilyen nagyon érdekes, mert hogy ahogy fogyasztjuk, akkor csak néha ráharapunk egy-egy ilyen fekete csoki darabkára, és az olyan érdekes kicsit az a roppanósága is, valamint az a picit keserűsége is az édesebb íz közt. Ezt szerintem folyamatosan fogom készíteni, ezt a verziót is.
3: Térjünk vissza a pályázatokra. Milyen szerepet játszottak a pályázati támogatások a gazdaság fejlesztésében? Már említette, hogy vásárolt a támogatásoknak köszönhetően egy mogyoró szedőgépet. Vannak esetleg egyéb fejlesztési tervei?
4: Most így konkrétan fejlesztési tervek, konkrétan így ilyen nagyobb volumenű jelenleg így nincs, mert most már szerencsére a legfontosabb eszközeim, amik a gépesítést illetik, azok már megvannak. De persze, ha lesz még a jövőben pályázat, akkor biztos, hogy tudnék még olyan jó dolgot kitalálni, amit valóban hasznosítani is tudnék, akár a feldolgozásban, nem is föltétlenül a termesztéshez kapcsolódóan, de ezt majd megjelzett, akkor biztos, hogy tudnék még olyan jó dolgot kitalálni, amit valóban

0: nyomva. Mert hogy a magyaró is, hogy visszatérek csak egy mondattal, hogy a termés, főleg a magyarónál az az utóbbi években olyan, hogy van, amikor van egy egész jó termésünk, aztán egy vagy akár két év is lehet, hogy alig terem valamit, vagy szinte semmit, és ennek ellenére kiszámíthatatlan, valamint az ára is csak akkor valamivel magasabb, amikor Törökországban nagyon rosszul terem. Amúgy a magyarót nagyban értékesíteni csak néhány felvásárló van itt a környéken, meg Szerbiában is szerintem, és azok igazából ők diktálják az árat. Úgyhogy mindenkinek saját maga kell eldöntenie, hogy érdemes-e, nem-e, meg azért valamilyen piackutatást végezni előtte. Ha így nem földolgozva értékesíteném, nem lenne saját termékem, akkor valószínűleg ez csak egy mellékes foglalkozás lenne a magyaró termesztés.
1: Ha most kellene kezdenie a mai tapasztalataival, mit csinálna másképp, és milyen célokat szeretne még megvalósítani a következő években? Ezt már részben említettük, de most foglaljuk össze.
0: Itt nagyon nehéz válaszolni, mert így, hogy ennyi tapasztalatom van a magyarót, illetőleg nem is biztos, hogy abba az irányba indulnék kell. Viszont ez most így adott helyzet, és akkor ezt próbálom is fejleszgetni. Erre a kérdésre körülbelül így tudok válaszolni.
1: Ez egy beugratós kérdés volt, és kíváncsi voltam a reakciójára. Többször már beszéltünk, és elmondta, hogy azért rengeteg buktatóval kellett szembenéznie. Tehát ötlet az jó volt, de amikor belevágott, akkor elég sok ismeretlen találkozott, amit ugye idővel kitapasztal, de ugye az idő az pedig a gazdaságban pénz.
0: Hát persze, ez így van, de hát ez nem csak a magyaró termesztéssel, ez, ha bármit elkezdünk, amit nem ismerünk, ez mindenhol ki kell tapasztalni. Ugyanúgy a magyarónál is a metszéstől kezdve. Manapság már például én nekem öntözőrendszerem nincs, én soha nem is öntöztem. Manapság már szerintem nem is lehetne úgy elültetni télen a magyarót, hogy az meg is maradjon öntözés nélkül. Valószínűleg nem élné meg a két évet, se kiszáradna. Úgyhogy ma már csak is öntözőrendszerrel lehet magyarót elkezdeni termeszteni. A többit hát igazából az is szerintem gond, hogy ha csak a metszést nézzük például, hogy talál-e az ember koratavasszal, amikor metszeni kell, megfelelő munkaerőt, hogyha egyedül nem győzi. Úgyhogy hát sok minden van.
1: Végezetül, hol találkozhatnak a hallgatók az ön termékeivel, hol lehet megvásárolni a magyarót és a magyarókrémet, és mit üzenne azoknak, akik még nem kóstolták vajdasági magyaróból készült termékeit?
0: Elsősorban, ahogy említettem, zentán megtalálható vagyok a piacon is, meg akár háztól is. Nathli a neve egyébként a Facebook oldalamnak is, valamint már elkészítettem többé-kevésbé egy honlapot is, gondolom azt is van, aki érdekesnek találja, az www.nathli.co.rs a címe. Mit üzennék, aki még nem kóstolt? Hát mindenképpen azt, hogy kóstolja meg, hogyha valami természetes és ugyanolyan finom dolgot szeretem, mint a kommersz termékek.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát mit mondjak, sikeres évet!
0: Köszönöm szépen én is!

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Nos, ami a határinformációkat illeti, a polisz.hu adatai szerint nincs fennakadás egyik határát kelőn sem. Ne feledjék, Tompa, Kelebia, Röszke 2, Horgos 2, illetve Röszke 1, Horgos 1 továbbá. Herceg-Szántó, Bács-Kibrég és Ásotthalom, Királyhalom 0-24 órás határátkelő, illetve 0-24 órás nyitvatartással dolgozik. Indulás előtt azért érdemes mindig utána járni. Akár a polisz.hu oldalán, vagy a különböző határfigyelő csoportokban, hogy mi a helyzet, és melyik határátkelő hely járható párperces ügyintézéssel. És természetesen önöktől is várjuk a friss információkat, úgy a határról, mint az utakról a 066 36 36 33-as SMS számunkra. Egyébként ne feledjék, még pár percig tudnak játszani Facebook oldalunkon. A Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán van egy nyereményjátékos fotó, illetve kérdés. Alá várjuk a válaszokat, és a híradót követően, a következő órában természetesen az is kiderül, hogy ki az, akinek hamarosan a postás viszi házhoz hetente a 7 napot.

0: Híradó.
1: Az EU-hoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciát tartották tegnap Belgrádban. Visszaállíthatják a Belgrád-Triest vasútvonalat. Mi történt a szerb parlament rendkívüli ülésén, erről is beszámolunk, és zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Alexander Vučić szerint a Nyugat-Balkán eddig nem ismerte fel kellőképpen az egymás közötti együttműködés fontosságát. A szerb elnök Belgrádban az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján vett részt. Hangsúlyozta, hogy értelmetlen lenne, ha Szerbia uniós taggá válna, miközben Észak-Macedónia vagy Bosznia-Hercegovina nem lenne a közösség része. Pető Attila és Dudás Dániel összeállítása.
2: A kétnapos konferencián az uniós tagjelölt országok legmagasabb rangú parlamenti tisztségviselői vesznek részt. Anna Brnabić, a szerb parlament elnöke a konferencia megnyitóján hangsúlyozta, hogy az esemény egy új együttműködési forma alapjait teremteti meg az Európai Unió tagjelölt országainak parlamentjei között. Úgy vélem, ez rendkívül erős üzenete a politikai érettségnek, a felelősségvállalásnak és annak a készségnek, hogy természetesen saját országaink reformjait is szem előtt tartva partnerséget építsünk egymással. Ez a konferencia nem véletlenül jött létre, hanem egy hosszú távú párbeszéd és megfontolás eredménye. Ruszlán Sztefáncsuk, Ukrajna legfelsőbb tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez az ukrán parlament elnökének első szerbiai látogatása az elmúlt 15 évben. A konferencia résztvevőihez szólva megköszönte a támogatást, amelyet Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelméhez nyújtanak, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a Szovjetunió és Oroszország mindig az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazta. Ellenségeskedés szítottak és szítanak továbbra is az államok és a népek között. Ennek az ára pedig mérhetetlen emberi szenvedésben mérhető. Ezért ma Belgrádban egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy a szerbek nem kis oroszok, az ukránok nem kis oroszok. A moldovaiak és a grúzok soha nem voltak és soha nem is lesznek az oroszok kisebb testvérei. Elég volt a megaláztatásokból. Független államok vagyunk, amelyeket európai népek laknak. Egy napon mindannyian biztosan az Európai Unió tagjai leszünk. Alexander Vučić szerint a régióban továbbra sem valósult meg a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkán országai szorosan összekapcsolódnak, a térség nagy része korábban közös államban élt, ugyanakkor még mindig nem sikerült teljesen túllépni a 90-es évek különbségein és konfliktusain. Kiemelte, hogy fontos az európai úton haladó országokkal való mindenre kiterjedő együttműködés kialakítása. Nem gondolom, hogy az Európai Unió következő néhány évben, talán egy kivétellel, talán anélkül képes lesz bővítési döntéseket hozni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene felgyorsítanunk az európai útunkat, és folytatnunk a fontos reformok végrehajtását. Ugyanakkor azt is át kell gondolnunk, milyen előnyöket jelentett számunkra az európai integrációs folyamat, illetve milyen előnyökkel járhat Európa számára is, ha mi megfelelően végezzük a feladatainkat. A belgrádi konferencia, amely a szerb parlament és Ukrajna legfelsőbb tanácsa közös kezdeményezéseként valósul meg, kiváló lehetőséget nyújt az egyes országok európai útjuk során szerzett tapasztalatainak megosztására, ugyanakkor alkalmat teremt a közös és összehangolt fellépése is a tagság felé vezető úton. Hangzott el az eseményen.
1: Szerbia-Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat. Ezt mondta Alexandra Sofronievic, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta kedden Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon jó, illetve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievic. Folytatódott tegnap a rendkívüli ülés a szerb parlamentben, 18 napirendi pontot vitattak meg a képviselők, a napirenden egyebek mellett a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, valamint a szülők gondozó jogállásáról szóló törvényjavaslat szerepel, és az elektronikus médiáról szóló törvény is. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Az ülés nem volt mentes a már megszokott adókapoktól. Az ellenzéki képviselők a padsorokat ütögetve és zajongva próbálták megzavarni Milica Gyurjevic-Tamenkovszki szociálisügyi miniszter felszólalását, amelyben a szülőgondozó jogállásáról szóló törvényjavaslatról beszélt. A vita akkor éleződött ki, amikor a miniszter Dragány Gyilásznak válaszolt a törvényjavaslatról szóló korábbi felszólalása kapcsán. Az ellenzéki képviselők szerint a miniszter megsértette őket, ezért próbálták megzavarni a beszédét. Ahogy látják, a koncentrációmat nem sikerült megzavarniuk, mert pontosan tudom, miért vagyok ma itt. Ma szociális ügyi miniszterként vagyok itt, hogy megvédjem a szülők és a gondozók számára fontos törvényt minden képviselő előtt, megkülönböztetés nélkül. Hiszem, hogy 13 évnyi egyeztetés után eljött az idő, hogy ne csak beszéljünk róla tovább. Amikor önök politikai döntéshozó pozícióban voltak, erről még csak szó sem esett, hanem ténylegesen dolgozzunk is rajta. Környezetvédelmi kérdések is napirendre kerültek az ülésen. A Szabad Polgárok Mozgalmának képviselője Minella Kalender szerint a környezetszennyezés megelőzéséről szóló törvényjavaslat több eleme megfelelő, de kérdéses annak gyakorlati alkalmazása. Hozzátette, hogy Novi Pazarban és Tutinban továbbra sincs megoldva a hulladékkezelés. Ezért ma nagyon világosan ki kell mondanunk valamit, nem csak európai büntetésekre, hanem európai szabványokra is van szükség. Az európai standardokhoz európai infrastruktúra is tartozik. Nem lehet Belgrádban előírni kötelezettségeket, meghatározni büntetési rendelkezéseket, majd azt mondani a helyi önkormányzatoknak, oldjátok meg magatok. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője Bájígy Boris szerint a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításai erősítik a választási folyamatba vetett bizalmat és növelik az átláthatóságot. Ezért úgy véljük, hogy a ma előttünk álló módosítások jelentősek. Céljuk, hogy tovább erősítsék a polgárok választási folyamatba vetett bizalmát, növeljék a politikai tevékenységek finanszírozásának átláthatóságát és világosabb szabályokat állapítsanak meg, amelyek egyformán érvényesek lesznek a politikai élet minden részvevőjére. Ezek a törvényi megoldások az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai eredményeként jöttek létre. Az ODIHR ajánlásairól gyakran beszélnek, azonban sokkal fontosabb, hogy ezeket valóban végrehajtsák, mert ez korábban nem mindig így történt. A Szerbia Centrum nevű ellenzéki szervezet képviselője Verica Milanović a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításait bírálta, és az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlásával kapcsolatos ügy állásáról kérdezte az igazságügyi minisztert. Nenád Vujić azt mondta, hogy miniszterként nem kommentálhat bírósági döntéseket.
1: Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája. A NATO alapelve egyszerű. A szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és munkaszervezés miatt július 20-án 6 óra 30 perctől augusztus 3-án 6 óra 30 percig. Erről tájékoztatja az intézmény a lakosságot egy Facebook bejegyzésben. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás. Korábban június 8-a és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben, akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségével indokolta az intézkedést.
3: Sport.
1: Argentina és Svájc is negyeddöntős a labdarúgó világbajnokságon, drámai mérkőzésekkel zárult a labdarúgó VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményével mentette meg a mérkőzést, miután ellenfele a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt nem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyed döntőben. A következő körben Argentina és Svájc egymással mérkőzik meg a 4 közé jutásért. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyed döntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Félix Auger Aliassime kanadai teniszező tegnap Londonban. Újabb emlékezetes mérkőzést játszott Djokovic a wimbledoni teniszbajnokságon. Az 5 óra 15 percen át tartó párharc végeredménye 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7 lett. A negyed döntő rendkívül kiegyenlített csatát hozott. Djokovic ugyan közel állt ahhoz, hogy 4 szedben lezárja a találkozót. Ellenfele azonban fordítani tudott a negyedik játszmában, így döntő szetre került sor. A mindent eldöntő játszmában egyik teniszező sem tudta megtörni a másik adogatását, ezért tiebreak döntött a továbbjutásról, amelyben a 7-szeres wimbledoni bajnok bizonyult jobbnak. A szerb teniszező eddig 7 alkalommal nyerte meg a wimbledoni tornát, most pedig lehetősége nyílik arra, hogy 8. győzelmével utolérje Roger Federert az Open érában szerzett férfi wimbledoni bajnoki címek számában. Djokovic elődöntős ellenfel az olasz Jannik Sinner lesz. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Megnyitott a kapuit a 23. Vajdasági Szabad Egyetem, és közel 40 kg hús érkezett a Dreai Lurkóházba a grillbetyárok forgatása után. Jönnek a részletek. Ismét fiatalokkal telt meg a kishegyesi Kátai tanya, megnyitott a kapuit a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. A Vajdasági Ifjúsági Fórum idei rendezvénye nem csak a tartalmas előadások és közösségi programok miatt különleges, hanem azért is, mert a szervezet fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A résztvevők a következő napokban olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a fiatalok mindennapjait és a jövőt érintik. Szabó Regina riportja.
3: Aki egyszer már részt vett a Vajdasági Szabad Egyetemen, szívesen tér vissza, aki pedig még nem járt itt, annak a résztvevők szerint érdemes legalább egyszer megtapasztalnia a hangulatát. Marecskó Viola, résztvevő.
4: Igazából a Szabad Egyetemet azért szeretem, mert ugye a húzós vizsgai időszak után, pláne egyetem után, ilyenkor rögtön ugye mindig van a Szabad Egyetem, és ez nekem egy ilyen hatalmas kikapcsolódást ad, hogy végre így le tudok engedni. És maga a hangulat miatt szeretem, mert mindig valami izgalmas és új dolgot találnak ki, amire ugye mi résztvevőként nem számítunk. És az a jó benne, hogy amúgy nagyon sok visszatérő van, pláne ismerősök terén.
3: A hét során ezúttal is a fiatalokat leginkább foglalkoztató témák kerülnek terítékre. Az önismeret, az asszertív kommunikáció és a metakommunikáció mellett motivációs előadások is szerepelnek a programban. Vadnai Erika, résztvevő.
5: Én nagyon szeretek szabad egyetemre járni, és a kedvencem a vajdasági, mert több szabad egyetemen voltam, több szervezésben, és mindig ide húz vissza a szívem. Egyrésztről, mert az emberek nagyon közvetlenek, barátságosak, jó fejek, és ezért inkább akár Magyarországról is barátnőimmel visszajövünk ide, meg hívom őket, hogy jöjjenek, tapasztalják meg ezt a vajdasági létet. És különösen tetszik az, hogy délelőttönként tanulhatunk, vannak olyan témák, amik érdekelnek bennünket, szerintem így mindenkit megszólító témák ezek.
3: Körülbelül 100 fiatal tölti meg élettel a héten a Kátai tanyát, amely idén egy nagyszabású honfoglaló csapatjátéknak is teret ad. A szervezők ugyanis nem csak a tartalmas előadásokra és az új ismeretekre fektetnek nagy hangsúlyt, hanem arra is, hogy a résztvevők jobban megismerjék egymást és maradandó élményekkel térjenek haza. Dudás Benyámin, a Vajdasági Szabad Egyetem PR és host koordinátora.
6: Augustini Krisztiánnak lesz egy előadása, amely a párkapcsolatokról fog szólni, a párkeresésről, ahogy a fiatalok mondanák, egy rizológus az úriember. Úgyhogy Krisztián igazából erről fog beszélni. Jobban itt a kommunikációs dolgokra fog az előadásában kitérni, mint sem az önismeretre vagy ennek a pszichológiájára.
3: Nagy jelentősége van a Vajdasági Szabad Egyetemnek, hiszen itt a fiatalok találkozhatnak, véleményt cserélhetnek és közvetlenül is feltehetik kérdéseiket, emelte ki Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A nyitó napon a résztvevők betekintést nyerhettek az MNT munkájába és feladataiba. Emellett arról is kérdezték az elnököt, milyen lehet lehetőségeik vannak Vajdaságban az elhelyezkedés és a jövőépítés terén.
7: A Szabad Egyetem és a fiatalok mozgalma az ez a 30 év alatt megmaradt. Azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége van, hiszen gyakorlatilag egy generáció nőtt fel. Mi mindannyian, akik akkor fiatalok voltunk, valamilyen formában kapcsolódtunk az ifjúsági szervezetekhez is. És általában a vajdasági magyar ifjúsági szervezetekből nőnek ki azok a személyek, lesznek azok a vezetők, akik a közösség érdekeit képviselni tudják majd az elkövetkezendő időszakban.
3: A 23. Vajdasági Szabad Egyetem programjai egészen szombatig folytatódnak, előadásokkal, beszélgetésekkel, workshopokkal és csapatépítő programokkal.
1: Közel 40 kg hús érkezett a Drahi Lurkóházba a grillbetyárok forgatása után. A felhasználatlan alapanyagokat a verseny ötletgazdája és szervezői ajánlották fel az intézménynek, ahol a gyerekek étkeztetésében használják majd fel. A húsok tegnap kora délután érkeztek meg a Drahi intézménybe. Vajtai Viktória riportja.
8: A Lurkóházban örömmel fogadták az adományt. Az itt dolgozók szerint minden ilyen segítség sokat jelent, hiszen a mindennapokban folyamatosan azon dolgoznak, hogy a gyerekeknek megfelelő körülményeket és ellátást biztosítsanak. 14 gyermekről gondoskodnak jelenleg az intézményben. Bolya Ilonka, a Drahi Lurkóház házfelelőse.
9: Nagyon jól jártunk a tavalyi húsmennyiséggel, és igazán örömmel fogadtuk, mint ahogy idén is. Hát szinte ismerősként fogadjuk az adai grillbetyárokat most már a házunkba, mert hát nem első alkalommal támogatnak bennünket, és ez nekünk nagyon jó, nem kis mennyiségű hús. Ha azt mondom, hogy háromszor étkeztetjük a gyerekeket egy nap, hát akkor el lehet képzelni, hogy mennyi élelmiszerre van szükségünk. És mikor megláttam ezt a sok mennyiségű húst, hát tudtam, hogy egy jó darabig el leszünk látva.
8: A televíziós verseny szervezői úgy döntöttek, a tavalyi pozitív példából kiindulva, hogy a Drahi Lurkóháznak adják át a megmaradt húsokat adományként. Az adomány tartalmazott egyebek között kolbászt, sonkát, szalonnát és még egy nyulat is. Komlós Andor, a grillbetyárok ötletgazdája.
10: Igazából olyan helyet kerestünk, ahol úgy gondoltuk, hogy rászorulnak arra, és hogy jó helyre kerülhet ezek a... Tehát tulajdonképpen ezeket a húsokat mi is úgy kaptuk a szponzorainktól, és úgy gondoltuk, hogy olyan helyre adjuk tovább, ahol jó helye lesz neki.
8: A Drahi Lurkóház egyébként szívesen fogadja a felajánlásokat az év minden napján, hiszen a védencek ellátása folyamatos kell, hogy legyen. Az intézmény Dreán, a Kis Ferenc utca 10-es szám alatt működik. Telefonszámuk 021 808 344.
1: Nem mindent lehet könyvekből megtanulni, van, amit csak úgy lehet továbbadni, ha valaki mellettünk van. Bajsán a helyi tájházban ezen a héten éppen ez történik, ugyanis a 23. népművészeti táborban gyerekek és felnőttek együtt ismerkednek meg a régi kézműves mesterségekkel. Vajtai Viktória riportja.
8: Minden asztalnál más készül. Valahol fonalak futnak a szövőkereten, máshol gyékényből formálódik egy kosár, néhány méterrel arrébb pedig a gyerekek mesemondást hallgatnak. Minden szekció más alapanyagból dolgoznak, közös bennük viszont, hogy kézzel és türelemmel készülnek. Patarcsiti Dietrich Lilianna résztvevő.
11: Ez úgy volt, hogy anyukám találta Facebookon, és szerette volna, hogy eljöjjünk, ezért eljöttünk, és eddig szőttünk, gyöngyöt fűztünk, kulcstartót készítettünk bőrből, és fát faragtunk.
8: A résztvevők közül a legtöbben nem ismerik még ezeket a mesterségeket, ezért szeretnék kipróbálni őket. Az oktatók szerint néhány óra alatt bárki megtanulhatja az alapokat, de a sikerhez a kíváncsiság és a kitartás legalább annyira fontos, mint a kézügyesség. Dávid Sándorné, a Magyarországi Csillagvirág Népművészeti Egyesület tagja.
12: Itt konkrétan a szövés megy, van kereten szövés, a gyerekeknek az egy része kereten szől, illetve szövőszéken szől, a másik része kereten szől, és a két kislány itt most karmantyún próbálja a vászonszövés technikáját.
8: A tábor nem csak az elkészült tárgyakról szól, folyamatos a beszélgetés, a tapasztalatcsere és a közös ötletelés is. A programokon a gyermekek és a felnőttek egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy különböző kézműves technikákkal ismerkedjenek meg. Szuhankó Ruzsena, a bajsai etnohagyományápoló kézművesek körének elnöke.
13: Mi a tábort illeti, elég szépen vagyunk, olyan 70 körül összesen eddig, de még nem jelenti azt, hogy hónap újoncok nem fognak jönni. Úgyhogy elég szép számúnak bizonyult ez a tábor. Hát csak minden fél éve foglalkozunk, hogy mindenből egy kicsit ízelítőt kapjanak a gyerekek, felnőttek, akik szeretik a népi hagyományos műveleteket.
8: A hétvégére a résztvevők saját alkotásokkal térhetnek haza, de a legnagyobb érték a tudás és az élmény, amelyet a közös munka során szereztek.
1: Idén is megszervezik a hagyományos aratóversenyt Györgyénben. A búzát hagyományos módon kézi kasszával aratják le az 59. aratóversenyen. Az aratók reggel 6-kor gyülekeznek a helyszínen, és 6.30-kor indulnak a mezőre. 6.45-kor következik az aratók bemutatása, 7-kor lesz a kötélkötés. A fő attrakció, vagyis az aratóverseny 9 órakor kezdődik, amelyet hagyományosan pásztorharanggal nyitnak meg. Az eseményt népzenei előadások kísérik. Az idei aratóversenyt július 11-én szombaton szervezik meg a településen. Marinko Piukovic, a Duzsianca Bunyevác Horvát Egyesület igazgatója.
14: Kiemelt célunk, hogy megőrizzük a búza hagyományos kézi aratásának szokását, úgy, ahogy azt a falvainkban még 50 vagy akár több mint 50 évvel ezelőtt végezték. Az eseményt idén is szeretnénk új tartalmakkal gazdagítani, amelyek szorosan kapcsolódnak az aratáshoz és az aratóversenyhez. A program részeként helyet kapnak a hagyományos aratói ételek is. A résztvevőket aratóebéddel és tarhonyával várják, utóbbi a versenyprogram része is lesz. Az idei rendezvényen egy különleges látványossággal is készülünk, amely minden bizonnyal felkelti majd a látogatók érdeklődését. Fiatal aratók is kaszát ragadnak, hogy bemutassák a hagyományos kézi aratás fortíjait.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérnek, ma 28 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Ami a nap időjárását illeti, borús változóan felhős időnk lesz a délutáni, kora délutáni órákban, pedig számíthatunk csapadékra, zivatarokra.
16: Csak a legfrissebbek!
17: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
18: Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
17: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
20: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 8-án következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 35 para, 100 forint 33 dinár 02 para, 1 svájci frank 127 dinár 13 para, 1 angol font 137 dinár 26 para, és egy amerikai dollár 102 dinár 77 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: És a mai nap folyamán volt egy nyereményjátékunk, mégpedig a 7 nap heti lapunk jóvoltából egy fél éves előfizetés, és a kérdés a következő volt, hogy ki írja a Sorsok és Emberek rovatot. Bizony, Perisic Irma. És csak jó válasz érkezett. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szeretik a hallgatók a heti lapunkat, és természetesen ezt a rovatot is, jó magam is, és a család minden tagja nagyon kedveli. Úgyhogy Perisic Irma az, akinek köszönhetjük ezeket a történeteket. Bujdosó Angéla pedig az, akinek majd a postás házhoz fogja vinni fél éven keresztül a heti lapot, a 7 napot. Természetesen felvesszük vele a kapcsolatot, és utána majd várhatja a postást és a 7 napot.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Elérkeztünk ahhoz az időhöz, hogy a Pannon Televízió műsor füzetébe is belelapozzunk jelen pillanatban. Egy szubjektív látható, melynek vendége Gyuró Eszter árus, mezőgazdasági termelő, a téma pedig a piaci élet, eladás, kínálat, kereslet. Utána nosztalgiázunk, a grillbetyárok ismétlését tekinthetik meg. Lesz Székely Gazda mezőgazdasági magazinműsor, a 15 órai közelképben bogrács és pálinka főző, valamint rózsa és virágkötészeti verseny volt Tótfaluban, erről van egy összefoglaló. Fitpercek, tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben újvidéki összefoglalót láthatnak a nemzetközi mezőgazdasági kiállításról, utána híradó, majd a kincses ládánk Pobeda, Svetitjevo és Kavillói része tekinthető meg. Délbánát ízeivel 19.30-kor jelentkezik a Pannon Televízió, utána híradó, jóformában egészségügyi magazin, jövő projekt, tudományos magazin, és hát szerda van, így szerda esti koncert is lesz ma a Pannon TV-ben. Műsorunk folytatásában pedig a Mozaik utolsó órájában a nyári bőr és hajápolásról szólunk, és egy bécsi fesztiválról. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogy hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája, a NATO alapelve egyszerű, a szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az egész szövetséget érinti, írta. A Richter skála szerinti 3,4-es erősségű földrengés rázta meg ma reggel Bosznia-Hercegovinát, közölte az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ. A földmozgás 5 óra 57 perckor történt. Az epicentrum Banja Lukától mintegy 64 kilométerre délre, Mrkonyi-Gráttól pedig 27 kilométerre délnyugatra volt. A rengés körülbelül 10 kilométeres mélységben történt, ezért a környező településeken is érezni lehetett. Az első jelentések szerint a földrengés néhány másodpercig tartott. A lakosok több helyről is a talaj enyhe remegéséről számoltak be, ugyanakkor komolyabb következményekről egyelőre nem érkezett hír. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig sem anyagi károkról, sem sérültekről nem érkezett jelentés. Az illetékes szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le két férfit Indián. A rendőrség a gyanúsítottak által használt lakások átkutatása során mintegy 88 g kokaint, egy digitális precíziós mérleget, 718 ezer dinárt és 16.290 eurót, továbbá három mobiltelefont is lefoglalt. A 31 éves VM-et és a 27 éves SM-et 48 órás őrizetbe vették, majd az illetékes ügyészség elé állítják őket. Tegnap este 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása. A csatorna elsőként a Tanú című filmet tűzte műsorára, Bacsó Péter kultikus alkotását. A szimbolikus időpontban kezdődő vetítés egy átmeneti filmekre épülő műsorrend nyitánya volt. A mai napon is a magyar filmtörténet meghatározó alkotásai kerülnek képernyőre, 9.40-től a Lilionfi volt látható, amelyet ma Károly rendezett, ez 11.35-től az 1943-as Egy szoknya, egy nadrág követi. 12.55-kor ismét műsorra kerül a Tanú, majd 14.50-től Godár Péter ikonikus alkotása Megáll az idő következik. A délutáni programban 16.30-tól Bergendi Péter thrilleri, a Vizsga szerepel műsoron, míg 18.10-től Mészáros Márta Cannes-ban is díjazott filmje, a Napló gyermekeimnek zárja a nap kiemelt kínálatát. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, a nap további részében borús felhős időre számíthatunk, a délutáni órákban számíthatunk majd elszórtan csapadékra, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

A Mozaik utolsó órájába léptünk, és 8 perccel már benne is járunk. Nagy Viktor adásvezető technikus helyét Farkas Ervin vette át, úgyhogy ő segít a folytatásban, hogy a következő információk biztos eljussanak a hallgatókhoz, ugye a megszokott tartalmak mellett a nyári bőr és hajápolásról lesz szó, illetve egy bécsi fesztiválról. Tartsanak velünk!

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Bár a mai napon nem beszélhetünk éppenséggel a nyár, a napsütés okozta problémákról, de előtte viszont jó lett volna, ha a következő tartalmakat tudjuk, és hát ugye a folytatásban is még mondták, hogy júliusban számíthatunk még kánikulára, sőt augusztusban is, úgyhogy a nyári hónapokban bőrünket és hajunkat fokozottan érik a környezeti hatások, az erős napsugárzás, a magas hőmérséklet, valamint a sós és klóros víz egyaránt hozzájárulhat a kiszáradáshoz és a károsodáshoz. Arról, hogyan készülhetünk fel tudatosan a nyári időszakra, Pozsár Ámor szépségápolási szakembert kérdeztük, Horváth Kátai Orchidea riportja, a mikrofonnál Vágó Kriszta.
4: Nyáron nem csak a magas hőmérséklet, hanem az erős UV-sugárzás, a sós tengervíz, a klóros medencevíz és a szél is fokozott terhelést jelent bőrünk és hajunk számára. A szakemberek szerint éppen ezért érdemes tudatosan felkészíteni szervezetünket a nyári hónapokra. A megfelelő bőrápolás egyik alapja a fokozatos alkalmazkodás a napsütéshez. A bőr védelme és hidratálása ilyenkor különösen fontos, hiszen a meleg időjárás fokozza a vízvesztést, ami kiszáradáshoz és irritációhoz vezet.
5: Nyári időszakra azt szoktuk ajánlani, hogy egy picikét ugye szoláriumozni, lehet ugye magát a bőrt ugye hozzászoktatni ugye a fényhez, ne érje rögtön az a nagy károsodás. Itt igazából szépen lassan ugye a szoláriumot is percenként ugye növelni, tehát mindenek előtt ugye a termikus hatásra. Ugye különböző krémek vannak, gél alapú, fluid alapúak, vízbázisú alapú sprayek, ezeket szoktuk ajánlani, hogy minél előbb szokják, hogy az emberi bőr, illetve a szervezet szokjon hozzá az ilyen dolgokhoz, hogy a termikus hatások aztán pedig minél kevesebben károsítsák ugye a bőrpólusokat.
4: A szakember szerint a fényvédelemnek a mindennapok részévé kell válnia, nem csak a strandolás vagy a nyaralás során, hanem a városi séták alkalmával is szükséges a megfelelő védelem, hiszen az UV-sugárzás mindenhol éri a bőrt.
5: A sima napozáshoz ugye, amit már nagyon-nagyon régóta használnak, ugye, tehát a naptej. Naptej az, ami egy teljes biztonságot tud adni, természetesen a legnagyobb faktor ugye az 50-es faktorú, ami a teljes biztonságot is ugye tudja adni, illetve az 50 pluszos, mert már van 50 pluszos is, ugye amit a gyermekeknek szoktak ajánlani. Ezt ajánljuk mi maga a felnőttek részére is, akár a nem kell ehhez tengerre, ugye, vagy nagyon napsütötte helyre menni, elég, ha már egy sétát megteszünk a városba, mert ugyanúgy a város központjából is ugyanúgy sütanak, mint a tengerparton. Úgyhogy mindenek előtt ez a legfontosabb, hogy ez a fényvédelem, ez tartós és maradandó, tehát és aztán utána pedig szépen lassan lehet, ugye, aki barnulni szeretne, lehet lassan csökkenteni, ugye 30-as, illetve 20-as faktorra, de a fényvédelem az nagyon fontos mindenek előtt.
4: A nyári időszak előtt érdemes átgondolni a bőrápolási rutint is. A nehezebb, zsírosabb készítményeket sokan könnyedebb, hidratáló hatású termékekre cserélik, amelyek segítenek megőrizni a bőr frissességét és rugalmasságát a meleg hónapokban.
5: A legtöbben ilyenkor ugye a nehéz krémek, illetve a zsírosabb krémeket, amiket szoktunk használni ugye a téli időszak során, ez legyen arc, illetve test, teljesen mindegy, hogy miről van szó. Ezt szokták úgymond, ezt az úgynevezett ugye fagyúmirigyek, illetve fagyú, fölösleges fagyú hámsejtek, amik ugye eltávoznak ilyenkor, eltávolítani ugye arcról, legyen most ugye beszéljünk az arcról, hogy azt eltávolítani, és akkor utána ezeket lehet aztán regeneráló krémekkel helyettesíteni, ami ugye egy teljes felfrissítést ad a bőrnek, illetve a testnek, és aztán utána pedig hát lehet kiadni a különböző nyári hatásoknak.
4: Nem csak a bőr, hanem a haj is fokozott ápolást igényel nyáron. A napsugárzás, a sós víz és a klór egyaránt szállíthatja a hajszálakat, ezért a szakemberek szerint fontos a megfelelő hajápolási rutin kialakítása.
5: Egy hajápolási rutin az mindenek előtt azzal kezdődik, ugye, hogy maga a kliens megérkezik a szalomba, akkor ugye a fodrász megnézi ugye, hogy festett hajról van szó, természetes hajszínű hajról van ez szó, mennyire roncsolódott, mennyire száraz, mennyire van kiszárítva ugye a haj, ez nagyon sok mindentől függ. Ha valaki otthon festi a haját, akkor nem mindig figyelnek annyira oda a vendégek, illetve az emberek arra, hogy mennyire is vigyáznak ugye a különböző készítmények által károsodott, illetve károsító szerekre. Mi mindenek előtt ilyenkor szoktunk ajánlani egy frissítő hajvágást. Ez a hajvágás, ez most lehet akár egy egyszerű ritkítás is, de lehet ugye természetesen jól visszavágott. Ez attól függ, hogy a kliens is mennyire szeretné, hogy le legyen neki rövidítve a haja, de mindenek előtt a hajvágással, és aztán utána indulhat ugye egy hidratációs készítményekkel által előállított folyamat, amiből többféle van.
4: A nyári szezon előtt sokan választanak frissítő hajvágást vagy hajkezelést. A sérült hajbégek eltávolítása, valamint a hidratáló készítmények használata hozzájárulhat ahhoz, hogy a haj ellenállóbb legyen a külső hatásokkal szemben. A hajfestés időzítése egyénenként eltérő lehet, azonban a legtöbben a nyaralás előtt szeretnének ápolt és rendezett frizurával útnak indulni. A szakember szerint a haj állapotának felmérése minden esetben fontos szempont.
5: Minden termékcsaládnak megvan a saját módszere. Nekünk is megvan, amit mi szoktunk használni. Mi általában keratinos, illetve spray alapú hidratálókat szoktunk használni, amivel a vendégeim meg is vannak elégedve.
6: És hogy ajánlanád akkor a frissítő hajvágás nyaralás előtt, vagy után, illetve hajfestést?
5: Ez mindenek előtt függ attól, hogy maga a szín milyen. Tehát ha valaki mondjuk szőkíteni szeretné, akkor azt mondjuk nyaralás után is egészen nyugodtan, mivel hogy a nap az mindenféleképpen húzza ki a színt a hajból. Ez lehet akár prémium termékcsalád is, ez nem attól függ a termékcsaládtól, hanem attól függ, hogy maga a konstrukciója, ugye, meg a formája, ugye a hajnak, a maga az egész szerkezete, ugye, hogy milyen egyénenként ez változó és változik. Úgyhogy ez megint olyan, hogy egyéntől függ, de egyébként mi azt szoktuk ajánlani, mivel ugye mindenki úgy szeretne menni nyaralni, hogy szépen ápoltam, frissen vágott hajjal, frissen festett hajjal, hogy inkább maga egy frissítést megcsinálni egy nyaralás előtt, és akkor nyaralás után, akkor még már mikor egy pihent lélek, illetve egy pihent test érkezik, akkor pedig kap egy teljes új külsőt, akár a frizura is, vagy pedig a bőr is.
4: A haj védelmében a nyári hónapok során érdemes hidratáló és regeneráló készítményeket használni. Ezek segíthetnek csökkenteni a sós vagy klóros víz okozta káros hatásokat, és hozzájárulhatnak a haj egészséges megjelenésének megőrzéséhez.
5: Maga az olajozást azt őszintén én nem preferálom, inkább maga a, vannak ilyen különböző keratinos alapú készítmények, amit inkább szoktam ajánlani a vendégeknek, mert ez valamilyen szinten ugye nem engedi be magát a sós vizet, hanem ezt inkább egy picikét ugye leperegteti, hogy ugye így köznyelven mondjam. Mink ezt általában el szoktuk ajánlani.
4: A szakemberek egyetértenek abban, hogy a nyári hónapokban a tudatos bőr és hajápolás kiemelt jelentőséggel bír, a megfelelő hidratálás, a rendszeres fényvédelem, valamint a haj állapotának megőrzését szolgáló ápoló készítmények használata hozzájárulhat ahhoz, hogy a napsütés, a sós vagy klóros víz és az egyéb külső hatások ellenére is egészséges maradjon bőrünk és hajunk is a nyári időszak során.

0: reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en.
1: Érdemes fülelni.
2: Azért is érdemes fülelni, mert a folytatásban Európa legnagyobb ingyenes szabadtéri fesztiváljáról lesz szó, ahonnan Fetes Kata tudósít.
3: Európa legnagyobb ingyenes szabadtéri fesztiválja idén 43. alkalommal került megrendezésre a bécsi Dunaszigeten. Mivel a szokásosnál egy héttel később kezdődött, így egybeesett a bécsi iskolások nyári szünetének kezdetével. A Nordbrücke és a Reichsbrücke között húzódó 4,5 kilométeres fesztivál területen a közönséget ismét zenei és kabaré programok várták, valamint különböző foglalkozások a sportkedvelők és a családok számára. Az ingyenes szabadtéri fesztiválon 14 színpadon mintegy 700 órányi program várta a látogatókat péntek délutántól vasárnap estig. A pénteki nyitás a fesztivál történetében egyedülálló program volt. Thorstein Einarsson, izlandi-osztrák zenész adott egy körülbelül egy órás inkluzív koncertet, amelyet sajátos nevelést igénylő személyek, valamint azok családtagjai és gondozói számára szerveztek. Az eseményen jelnyelvi előadó is közreműködött. A nagy színpadon az est a My Ugly Clementine, a Giant Rocks, valamint a berlini Zartman koncertjével folytatódott. A fesztivál hátralevő két napján további számos előadó lépett itt fel. Köztük az olasz pop énekes Nek, a Katrina Band, valamint Gerd Steinbecker, Nico Santos és Al McKay. A többi színpadon is

változatos zenei programok képviseltették magukat. A rockszínpadon olyan előadók koncerteztek, mint az Airban, az Avatar és a Feuerschwanz. A sláger és az austropop kedvelői között Jazz Kitty, Andy Born, Sabino Rossi és a Die Edel Seher koncertjeit hallhatták, az elektronikus zenei színpadon pedig többek között Ellie Oaks szettjei szólaltak meg. A fesztivál területére sem kerékpárral, sem motoros rollerrel nem volt szabad behajtani. Ugyanakkor 5 ingyenes őrzött kerékpártároló is rendelkezésre állt, ahol szükség esetén kisebb javításokat is végeztek. Tilos volt továbbá nagyméretű táskát és hátizsákot, alkoholos italokat, valamint esergyőt bevinni a fesztivál területére, amelynek biztonságát folyamatosan drónokkal figyelték. Európa legnagyobb ingyenes szabadtéri fesztiválját a 3 nap folyamán közel 4 millió látogató élvezte.

Elérkezett hozzánk a hidegfront és annak a hatása. A frontérzékenyek számára ez nem valami jó hír, hiszen a mai napon fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák bárkinél kialakulhatnak, és ízületi bántalmak is. Az erősödő északias szél pedig fokozza mindezeket, és még társít mellé egy kis ingerlékenységet és nyugtalanságot is. Nos, aki teheti, pihenjen sokat, és hallgassák a rádiót a folytatásban is. 14 órát követően beszéljünk róla, benne pedig a vendég Piros Bálint, Podolszky József publicisztikai pályázat első helyezettje. Tartsanak velünk, jóvételt és kellemes rádiózást kíván a folytatásban is Búzás Zsuzsanna.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Kártérítést ítélt meg a bíróság az újvidéki vasútállomáson történt előtetőomlás egyik áldozatának családtagja számára. A bíróság első fokú ítéletében kötelezte a szerbiai vasúti infrastruktúra részvénytársaságot és a szerb köztársaságot, hogy fizessen neki összesen 10,5 millió dinár nem vagyoni kártérítést entjének, aki az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlásában életét vesztett egyik személy családtagja. Az összeget a közeli hozzátartozó halála miatt elszenvedett lelki fájdalmak és megért félelem miatt ítélték meg. Az előtető leomlásával kapcsolatban több polgári per is folyamatban van, míg néhány ügyben már jogerős döntés született. Az újvidéki vasútállomás előtetője 2024. november 1-én omlott le, 16 ember életét vesztette, egy személy pedig súlyosan megsérült. Beköszöntött a dinnye szezon Szabadkán és környékén, a piacokon és az utak menti árusoknál is bőséges a kínálat. Palicson már görög és sárga dinnye is nagy mennyiségben kapható, a vásárlók pedig az ár mellett a minőséget is figyelik. A görög dinnye idény elejé ára 120 dinárról, már a 60-80 dinára csökkent kilogramonként. A sárga dinnye jelenleg átlagosan 90 dinárba kerül, miután korábban még 185 dinárért árulták. Az eladók szerint a hazai termés megjelenésével a következő hetekben tovább mérséklődhetnek az árak. Az idei kajszibarack termés Észak-Bácskában meglehetősen változatos képet mutat, míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a terméstől, addig máshol csupán néhány szem gyümölcs fejlődött ki. A termelők szerint a hozamok közötti jelentős különbségek elsősorban a fajták adottságaival, valamint a tavasz időjárási viszonyokkal magyarázhatók. A szegedi mamut és a rózsa kajszibarack különösen jól szerepelt. Ezek a fajták sok helyen bőséges terméssel hálálták meg a gondos ápolást, így a termelők elégedettek lehetnek az idei hozamukkal. A piaci kínálat jelenleg folyamatos, a helyi piacokon és árusoknál már nagyobb mennyiségben is elérhető a friss sárga barack. A vásárlók kilogramonként 100 és 150 dinár közötti áron juthatnak hozzá a gyümölcshöz. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban képített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az OptiBike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az OptiBike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül, ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat, a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgiai Góri Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező Ondrassek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel. A rendező munkatársa Puskás Zoltán. A teljes útvonal honlapunkon is megtalálható.
3: Sport.
2: Argentina és Svájc is negyed döntős a labdarúgó VB-n, drámai mérkőzésekkel zárult a VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re győzte le Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményében mentette meg a mérkőzést, miután ellenfele a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt nem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyed döntőben. A következő körben Argentina és Svájc egymással mérkőzik meg a négy közé jutásért. Ma este egyébként nem lesz meccs a VB-n, holnap azonban Franciaország Marokkóval mérkőzik, pénteken pedig Spanyolország Belgiummal.
3: Időjárás.
2: 24 fok van Szabadkán és környékén, a nap további részében felhős, borús időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul a legfrissebb előrejelzések szerint. Csapadékra elszórtan lehet számítani. Holnap is változóan felhős időnk lesz majd napi 27 fokos csúcshőmérséklettel.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Piros Bálint a Podolszky József publicisztikai pályázat idei első helyezettje mesél a Fogadás című díjnyertes pályamunkájáról. Szó esik az írás megszületéséről, a pályázati élményről és a szöveg mögötti gondolatokról. Aki kérdez, Balogh Sára.
2: Először is gratulálok. Az első pályázásod volt ez, vagy volt már korábban is, hogy küldtél be írást?
3: Nagyon szépen köszönöm. Nem, ez nem az első alkalom volt. Pár évvel ezelőtt, talán 2021-ben, akkor harmadik helyezést értem el.
2: Mi az, ami téged motivál ilyenkor, amikor egy ilyen felhívásra, pályázatra beküldesz írást?
3: Hát leginkább az ilyen publicisztikai pályázatok, ezek mindig nagyon érdekesek, mert ugye ilyenkor egy kicsit olyan szabad kezet kap az újságíró, és akkor megtalálhatja azokat a témákat, amelyek megmozgatják, vagy talán valamilyen személyes okból foglalkoztatják.
2: Mi volt az előző pályázatnak a témája, amit még 2021-ben, ahogy említetted, írtál és beküldtél, és harmadik helyet értél el?
3: 2021-es írásom az talán a közlekedéssel kapcsolatos. Ha jól emlékszem, egy ilyen kis vicces mesés történeten keresztül mutattam be azt, hogy mennyire jó lenne, hogyha odafigyelnénk a közlekedésben egymásra.
2: Hát ez az idei, ahogy én olvastam, nem egy viccesebb történet, hanem egy igazán komoly témát dolgoz fel. Azért meséljük el a nézőknek is, tudják ők is, hogy miről van szó. Ugye a Fogadás címet kapta, de azért meséljük el a történetet is.
3: Rendben, ez egy nagyon személyes történet. Tehát ez velem esett meg, és hát velem esett meg, igen. Ez az én gyerekkorom egyik története, amely szerint ugye az én édesapám, ő alkoholista volt. És röviden, tömören, ő mégis úgy döntött, hogy a családot választja, és aztán lényegében ő letette az alkoholt, és magából kigyógyult magából ebből az addikcióból. És lényegében maga az írás az dolgozza fel, hogy én gyerekként hogy éltem mindezt meg, mit láttam ebből.
2: Rögtön tudtad egyébként, hogy ezt szeretnéd megírni, vagy azért rágódtál egy kicsit a témán, mert azért ez egy személyes és saját bőrödön tapasztaltad meg.
3: Hát igazából ez a történet, ez mindig is ott volt velem, mindig is ott motoszkált bennem, és valahol mindig kerestem a helyet neki, hogy ezt hol tudom elmondani a világnak, vagy megmondani, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Ugye az alkoholizmus főleg ugye rengeteg családot érint, és emiatt volt az talán, hogy most éreztem azt, hogy talán itt az ideje, hogy ez egy remek alkalom, hogy megosszam ezt a történetet.
2: Nehéz volt egyébként papírra vetni ezt a történetet, mert ugye nem csak saját magadnak írtad le, hanem azért ott a zsűri is látta, meg hát mások is elolvasták.
3: Igen, volt bennem egy kettős érzés, hogy ugye ez egy nagyon személyes dolog, ugyanakkor mégiscsak kirakom a nagyvilágnak, hogy elolvashassák, de úgy gondoltam, hogy ez egy sikertörténet, ez egy nagyon pozitív kimenetelű történet, ezért úgy gondoltam, hogy mégis az emberek erőt tudnak meríteni belőle, motiválhatja őket arra, hogy igenis van kiút ebből.
2: Ugye az írásodnak az első bekezdésében már egy erős kép jelenik meg. Miért ezt választottad indító képnek, indító motívumnak?
3: Hát talán azért, mert ez volt az a kép, az a momentum, ami így megragadt bennem kiskoromban, tehát gyerekként, tehát én voltam vagy 4 éves, ha jól emlékszem, és ez volt az a kép, ami így megmaradt nagyon erősen. A többi az meg leginkább így a háttérben zajlott dolgok, amiket inkább éreztem sem, mint tudtam, hogy mi is történik valójában.
2: Megmutattad egyébként édesapádnak ezt az írásodat?
3: Igen, elolvasta. Ő csak annyit mondott rá, hogy örül neki, hogy hozzájárulhatott ahhoz, hogy nyerjek.
2: Számítottál egyébként arra, hogy ilyen nagy sikert érsz el ezzel az írásoddal?
3: Őszintén szólva nem. Nem számítottam rá, hogy nyertes írás lesz. Bíztam benne, hogy talán az első háromba bekerül valamilyen módon, de nagyon kellemes meglepetés volt, hogy végül aztán első helyezést ért el.
2: mennyire volt nehéz visszatalálni, vagy visszagörgetni az eseményeket így a kiskorodból, ugye egy 4 éves képpel indítasz, de azért most így felnőtt fejjel hogyan értékelnéd, vagy hogyan gondolsz bele ebbe a történetbe, hogy milyen volt kisgyerekként megélni ezt az egészet?
3: Hát igen, kisgyerekként ugye ez, hogy is fogalmazzak, ugye az ember nem igazán érti, hogy mi történik. Tehát lát dolgokat, és aztán visszaemlékszik rájuk, de a mögöttes tartalmakat akkor még ugye nem rakja össze. Így felnőttként visszagondolva sok kis darab összeállt a képből, inkább így mondanám. Meg rengeteget beszélgettem édesanyámmal is, ő rengeteg háttérinformációt aztán elmondott, meg ő is olvasta egyébként. Ő annyit kommentált hozzá, hogy nagyon érdekes volt számára az, hogy olvasni, hogy én hogyan éltem meg mindezt a dolgot. Mint az teljesen más, mint ahogyan például ő, ahogy benne volt, ugye feleségként támogatva ugye ezt a felgyógyulást.
2: Igen, ez egy nehéz téma, és az írás igazából a fogadás címet kapta, és benne van az írásodban is, hogy édesapád fogadást köt, hogyha jól emlékszem, a testvéreddel, hogyha ő lesz a legjobb tanuló, vagy jó eredménnyel végzi el azt a bizonyos tanévet, akkor ő leteszi az alkoholt. Hát akkor a testvérednek is kellett egy nagy motiváció, hogy azért ez megtörténjen mindenkivel.
3: Persze, igazából ez egy szimbolikus dolog volt. Tudni kell, hogy én Magyarországról származom, és egy ottani kis faluban nőttem fel, és ott játszódott mindez. És az ottani alapítványi iskola, azt hiszem pont abban az évben, alapított egy díjat, ami ugye az iskola legjobb tanulója díj volt, és mindig a végzős diákok vihették el, akik egy bizonyos átlag fölött teljesítettek. És hát így akarták a szüleim motiválni ugye bátyámat, hogy akkor ezt a díjat hozza el, hogy jobban tanuljon. Persze akkor már édesapám már ugye járt terápiára, a pszichológushoz, és tehát ez inkább a bátyám motivációja volt. Ugye ez inkább a családi ilyen legendáriumban illik bele ugye ez a történet, hogy így motiválták őt, meg aztán hát később engem is, de nem ugyanígy ezzel a fogadással, hanem az már inkább csak egy ilyen motiváló dolog volt.
2: Ugye apukádnak sikerült letenni az alkoholt. Te mit tanultál ebből az egészből? Ugye kicsit mélyről indult, és aztán teljesen új életet épített magának, hogyha lehet így fogalmazni. Sok hobbija lett az írásból, ez mind kiderül, és másnak szentelte az életét. Te mit tanultál ebből az egész helyzetből?
3: Számomra ez a történet azt adta, hogy vannak ilyen egyszerű dolgok, amikben menekülhet az ember, mint az alkohol, ugye, ami mindig ott van, mindig kéznél van, de sajnos ezek nem annyira építő jellegűek, és hogy rengeteg más dologgal ki lehet tölteni az életünket. Tehát például a különböző ilyen hobbikkal, vagy akinek ugye családja van, az mindezt az energiát ugye a családjára tudja fordítani, és az mekkora egy pozitív dolog, ugye nekem is van 2 kislányom, és el nem tudnék képzelni mást, mint hogy velük foglalkozok, és nekik szenteljem így az energiámat.
2: Mit gondolsz, a 10 évvel ezelőtti éned, az meg tudta-e volna írni ezt az írást?
3: Valószínűleg meg, talán nem ilyen választékosan, nem ilyen stílusban, ez mindig is velem volt. De természetesen kellett az idő, hogy az ember egy kicsit, nem tudom, csiszolódjon, akár az írási technikája, akár talán meg kellett érnie ahhoz nekem is, hogy megszülessenek talán a lányaim, hogy megértsem, hogy mekkora áldozat, vagy nem is az, hogy mekkora áldozat, mennyire fontos az, hogy ő a családot választotta az ital helyett.
2: Volt olyan mondat, amit legnehezebben tudtál leírni?
3: Talán az írásnak a befejezése volt olyan, ami egy kicsit ilyen nehéz volt abból a szempontból, hogy tudom, hogy mennyi mindenem ment keresztül. Édesapám is az elmúlt pár évben, tehát az, hogy ő letette az alkoholt, az egy hatalmas dolog volt, de ő utána végignézte azt, hogy mások hogyan mennek tönkre benne. Akik korábban barátai voltak, közeli barátok, és sorra mentek tönkre sajnos, mert ők nem hagyták abba, és ez talán nehéz volt egy kicsit úgy leírni, hogy hogy az úgy hitelesnek tűnjön, mert nem fényezni akartam édesapámat, viszont el kell mondani, igen, azt, hogy vannak olyan emberek, akik igenis végig csinálják ezt, akik le tudják mindezt küzdeni.
2: És ez az írás szerintem meg is mutatta azt is, hogy van kiút, bármilyen akadályba is ütközön az ember. Te mit szeretnél, hogy mit vigyen magával az olvasó, hogyha elolvassa valaki ezt a te szövegedet?
3: Hát elsősorban azt szeretném, hogyha tudnák az emberek, hogy vannak ilyen esetek is. Tehát nem csak olyanok vannak, akik igen tönkre mennek az alkohol miatt, vagy egyéb függőségek miatt, valamint azt, hogy igenis a család az egy nagyon fontos motiváló, meg talán egy nagyon fontos egység, ami talán képes arra, vagyis hát van egy olyan megtartó ereje, vagy motiváló ereje, hogy képes legyűrni még az ilyen nehézségeket is. És egy olyan alaphely, vagy egy olyan közeg, ahol mindig visszatérhet az ember, ahogy azok a gyökerei a családja.
2: Térjünk rá egy kicsit könnyedebb témákra is, hogy megismerjenek téged is, akik mondjuk nem nagyon hallottak még rólad. Mi az, amivel te foglalkozol így a mindennapi életben? Ugye említetted, hogy Magyarországról származol, hát hogy kerültél ide, Vajdaságba?
3: Hát ez egy nagyon érdekes történet. Tudni kell, hogy igen, én ugye Magyarországról származom, nekem a feleségem vajdasági, és hát miatta is kerültem ide. És a mi történetünk az egy kicsit ilyen mesebeli történet, mert hogy én elmentem külföldre dolgozni, méghozzá nem is közel, ugye Észak-Skóciába mentem dolgozni, és ott találkoztam ezzel a vajdasági lányjal, akiről akkor még nem sejtettem, hogy aztán a feleségem lesz, és aztán később döntöttünk úgy, hogy mégis ide Vajdaságba, Zentára hoz a sors, és akkor hát pár évvel később, ugye miután hazajöttünk, akkor Zentán telepettünk le, és ott alapítottuk meg a családunkat.
2: És most mivel foglalkozol?
3: Én most szabadúszó újságíró vagyok, ugye elsősorban az Újvidéki Rádiónak ott hallhatnak rólam vagy tőlem, ugye én vagyok a zentai tudósító, valamint a Képes Ifjúságban is írok rendszeresen cikkeket.
2: Akkor nem áll tőled távol az írás, hogyan kapcsolódik össze ez a rádiós munkád, akkor az írás, és illetve a többi munkád is. Hogyan tudod összeegyeztetni őket?
3: Egyrészt nagyon szeretek írni, tehát én sok mindennel foglalkoztam, meg foglalkozok is. Ugye én is most végeztem az egyetemet, mint kulturális közösségszervező, ez egy ilyen nagy vágyam volt, mindig is nagyon érdekelt a kultúra, úgyhogy ezt csináltam. Szerencsére az újságírás az ugye nagyon rugalmas, és számomra talán ez volt leginkább az, ami így megfogott benne, amellett ugye, hogy nagyon szeretek írni, ugye a Képes Ifjúságban általában zenéről, amit nagyon, nagyon szeretek, azokról írok, a rádióban meg hát a mindennapi tudósítások mellett ott is leginkább ugye a kulturális események azok, amelyek leginkább közel állnak hozzám, és nagyon szeretek ezzel kapcsolatban is készíteni anyagokat, valamint ugye a saját meglátásaimat is el tudom mondani a Szempont című műsorban.
2: Akkor a kultúra az, ami leginkább érdekel téged, hogyha jól hallom.
3: Igen, a művelődés, a kultúra, ez most így az utóbbi években így úgy éreztem, hogy ez így nagyon erősen benne van az életemben, és szerettem volna magam amúgy is továbbképezni, és volt olyan szerencsém, hogy a Szegedi Tudományi Egyetemen megcsináltam ugye a közösségszervező alapszakot.
2: És ez mit jelent? Mi leszel, hogyha ezt most ugye befejezted? Mit jelent ez a képesítés? Mi leszel majd te?
3: Hát ez egy nagyon összetett képesítés lényegében. Ez magába foglalja a rendezvényszervezéstől a különböző művelődésszervezési dolgokat, de természetesen ugyanúgy hozzátartozik a fiatalok segítése, tehát a különböző kis közösségeknek a támogatása, valamint akár különböző településeknél a különböző művelődési, kulturális eseményeknek a megszervezése, vagy a kulturális élet fennlendítése.
2: Ez igazán izgalmasnak hangzik. Sok sikert kívánok ehhez a munkádhoz is. Még engedj meg egy pár kérdést így a beszélgetésünk végére. Tervezel-e valamikor a közeljövőben valamilyen pályázaton részt venni, akár írással, vagy bármi mással? Dolgozol-e most valamin?
3: Per pillanat nem. Sajnos a közegellenállás riportpályázatra nem volt energiám a vizsgáim miatt, hogy jelentkezzek, bár arra is szoktam beadni írásokat, idén sajnos nem volt rá lehetőségem, de talán jövőre. Per pillanat konkrét ilyen ötletem nincs. Most egy kicsit élvezem azt, hogy vége az egyetemnek, és rengeteg szabadidőm van, amit aztán a lányaimra fordítok, úgyhogy leginkább ez az, ami most mozgat.
2: A beszélgetésünk végére mi az, amit így szívesen útravalónak adnál?
3: Talán azt tudom mondani, amit lehet, hogy többször is elmondtam korábban, hogy az emberek bízzanak önmagukban, támaszkodjanak a családra, mint alapvető egységre, valamint az, hogy van kiút minden problémára, hogyha kérnek segítséget, akkor valószínűleg az hallgató fülekre talál.
2: Én köszönöm szépen Bálint a beszélgetést, még egyszer gratulálok a díjhoz, és további sikeres munkát kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
5: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
5: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

Ti a fény, olyanok a jól eljátszott hangok, azt suttogják a fülembe, lehet, hogy tényleg csak ennyi vagyok. Egy pár szépen eljátszott hang, egy pár páratlan ütemű sóhaj, néhány szóló, amiben van érzéspár, töröd.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, Aiko Aiko, Alaballa, Hány gazdag lenne.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A szerb-magyar határon a szerb rendőrség őrizetbe vett két feltételezett orosz ügynököt, akik feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írja a Bild. A német lap úgy tudja, hogy a két őrizetbe vett ember célpontja egy Ukrajna támogatásában közreműködő német védelmi ipari létesítmény lehetett. A páros csomagjában robbanóeszközt is találtak. A szerb rendőrök még június elején csaptak le a párosra a német hírszerzés jelzése alapján. A Welt beszámolója szerint június közepén Alexander Dobrindt német belügyminiszter arról beszélt, hogy sikerült megakadályozni egy Bajorországban az orosz szolgálatok által végrehajtani tervezett merényletet. Ennél többet azonban nem volt hajlandó sem Dobrindt, sem a tárcája elárulni. Az Alkotmányvédelmi Szövetségi Hivatal 2025-ös jelentése szerint Németország rendszeres célpontja az orosz hibrid támadásoknak. Tanulságos előadásokon, izgalmas műhely munkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők a 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a kisegyesi Kátai tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén szerdán a hivatalos megnyitót követően egy panel beszélgetéssel várták a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a Muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. A 23. Vajdasági Szabad Egyetem hivatalos megnyitóján Pap Izolda, a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében a közös gondolkodás, a párbeszéd és ismerkedés fontosságát hangsúlyozta. A megnyitón dr. Pásztor Bálint is szólt a fiatalokhoz, aki a kapcsolatépítés fontosságát helyezte előtérbe, valamint kiemelte a közélet utánpótlásának kialakítását is. Ezt követően kezdődött a panelbeszélgetés, melynek résztvevői dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke, valamint Bogár Patrika, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke. Elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit jelent ma a külhoni magyar érdekképviselet, milyen kihívásokkal néznek szembe a vajdasági, a muravidéki és a horvátországi magyar közösségek, illetve milyen jövőképet fogalmaznak meg saját közösségük számára képviselők. Beköszöntött a dinnye szezon Szabadkán és környékén. A piacokon és az utak menti árusoknál is bőséges már a kínálat. Palicson már görög és sárga dinnye is nagy mennyiségben kapható, a vásárlók pedig az ár mellett a minőséget is figyelik. A görög dinnye idény elejé ára 120 dinárról 60-80 dinára csökkent kilogramonként. A sárga dinnye jelenleg átlagosan 90 dinárba kerül, miután korábban még 185 dinárért árulták. Az eladók szerint a hazai termés megjelenésével a következő hetekben tovább mérséklődhetnek az árak. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, a dramaturgia Gólik Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező pedig Ondracsek Péter, az előadás során hallható zenéért Mezei Szilárd felel. A rendező munkatársa Puskás Zoltán, a teljes útvonal honlapunkon található meg.
3: Időjárás.
4: 24 fok van Szabadkán és környékén, borús felhős idő lesz a nap további részében is, ami a holnapi időjárást illeti. A holnapi csúcshőmérséklet már 27 fok körül alakul, holnap is változóan felhős időnk lesz majd.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
6: Hallgasson bennünket.
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Időtálló slágerek.
0: A 70-es évek magyar kedvencei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: uraim!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt az SMR-ben.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Elkezdődött a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. Az Európai Unió nem mond le az új biometrikus belépési és kilépési rendszerről. Harmadik napja tart a szerb parlament rendkívüli ülése, és beköszöntött a dinnye szezon, olcsóbb lett a dinnye. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Tanulságos előadásokon, izgalmas műhelymunkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők. A 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a Kishegyesi Kátai tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén a hivatalos megnyitót követően egy panelbeszélgetéssel várták ma a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. Dudás Dániel riportja.
4: A 23. Vajdasági Szabad Egyetem hivatalos megnyitóján Papp Izolda, a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében a közös gondolkodás, a párbeszéd és az ismerkedés fontosságát hangsúlyozta. A megnyitón dr. Pásztor Bálint is szólt a fiatalokhoz, aki a kapcsolatépítés fontosságát helyezte előtérbe, valamint kiemelte a közélet utánpótlásának kialakítását is. Ezt követően kezdődött a panelbeszélgetés, melynek résztvevői elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit jelent ma a külhoni magyar érdekképviselet, milyen kihívásokkal néznek szembe a vajdasági, a muravidéki és a horvátországi magyar közösségek, illetve milyen jövőképet fogalmaznak meg saját közösségük számára a képviselők. A beszélgetés elején a résztvevők azzal kapcsolatban fejtették ki véleményüket, hogy miként változott meg a külhoni magyar érdekképviselet az elmúlt 3 évtizedben, és milyen új szerepet kapott a közösségi média. Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke.
5: Óriási szerepe van a közösségi médiának is. Ugye azt kell tudni, hogy ma már nem elég jó döntéseket hozni, hanem az is fontos, hogy hogyan van az egész kommunikálva. Ugye végül is azok vannak, az megy ki a néphez, ahogyan az egész kommunikálva van, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy az online tér önmagában nem elég, és szerintem a közössége továbbra is személyes találkozások és rendezvények, illetve ifjúsági programok.
4: A panel résztvevői saját politikai pályájukra is visszatekinthettek. Beszéltek a legfontosabb sikereikről, a hibáikról és azokról a döntésekről, amelyeket ma már másként hoznának meg. Ezen felül szóba került a korábbi és a jelenlegi magyar kormányhoz való viszonyulás. Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke.
6: Amire a Fidesz kormányok megszoktatta bennünket, az, hogy nem Budapesten mondják meg a prioritásainkat. És arra szoktatott bennünket még, hogy van tisztelet. Tehát azok az emberek, akik nemzeti kisebbségként élve, idejüket föláldozva, tulajdonképpen áldozatot vállalva azért, hogy a közösségük megmaradjon, azok megérdemlik a tiszteletet az adott ország részéről, tehát Magyarország részéről. Én ebben a tiszteletben bízom a jövőben is. Mi elfogadjuk azt, hogy Magyarországon Magyar Péter a miniszterelnök, mert a Magyarországon élő választók ezt így döntötték el. Tehát elfogadjuk a legitimitás tényét. Ugyanezt várjuk vissza.
4: Szó esett a politika iránti bizalom átalakulásáról is, különösen azzal kapcsolatban, hogy miként változott a fiatalok érdeklődése a közélet és a politika iránt. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
7: Divat azt gondolni, hogy nem hisznek benne, meg nem érdekli a fiatalokat a politika, de ez egészen egyszerűen nem igaz. Azért nem igaz, és azért nem volt igaz korábban sem, mert ha ez igaz lenne, akkor mi most nem ülnénk itt, és akkor a Vajdasági Ifjúsági Fórum nem érte volna meg a 30. életévét, meg a Vajdasági Szabad Egyetem nem 23-szor kerülne megrendezésre, mert hogy ezt mindig a mindenkori fiatalok szervezték, és azt követően pedig azok, akik valamikor a WIFO-ban vagy valamely más ifjúsági szervezetben elindították a szárnybontogatásokat, utána valahogy a közélet területén találták magukat, és mondom még egyszer, a közélet az szélesebb fogalom, mint a politika, nem feltétlenül kell mindenkinek pártpolitikusnak lenni, meg főállású politikusnak.
4: A panelbeszélgetés végén a közönség is lehetőséget kapott, hogy feltegyék kérdéseiket. Az egyetemisták közül többen is megfogalmaztak kritikus hangvételű meglátásokat. Szóba került a külhoni magyarság megfogyatkozása, a politikai kommunikáció stílusa, valamint a politikai hatalmak melletti elköteleződés.
3: Az Európai Unió nem mond le az új biometrikus belépési és kilépési rendszerről. Annak ellenére sem függesztik fel az EES-t, hogy több repülőtéren és határátkelőn hosszabb várakozási idők alakultak ki. Alexander Senicic, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója, a Szerbiai RTV műsorában kiemelte, a rendszer felfüggesztése nincs napirenden, valamint arra is kitért, hogy a legnagyobb torlódások továbbra is a Görögország, Horvátország és más népszerű nyaralóhelyek felé vezető határátkelőknél alakulnak ki. Ugyanakkor szerinte a görög szárazföldi átkelőnél a helyzet már kedvezőbb, mint tavaly. A repülőterek esetében azonban bonyolultabb a helyzet a munkaerőhiány és a technikai felszereltség hiányosságai miatt. Hozzátette, hogy Görögország egyes esetekben átmenetileg felfüggeszti a rendszer alkalmazását, ha túl nagy torlódások alakulnak ki. Az utazóknak azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint alternatív határátkelőket válasszanak és kerüljék a legforgalmasabb időszakokat.
0: A legnagyobb probléma a technikával van. A legnagyobb gond az, hogy az Európai Unió nem készítette elő megfelelően ennek a rendszernek a bevezetését. 7 éven át készítették elő, de a végén mégis elsiették. A technikai megoldás meglehetősen rossz. A személyzet nincs megfelelően kiképezve, a határátkelő helyeken pedig hiányzik a szükséges technológia. Ami pedig talán a legfontosabb, amikor a repülőtéri határátkelőkről, vagyis olyan repülőterekről beszélünk, amelyeken nagyon sok utas fordul meg, azok egyszerűen egy másfajta, korszerűbb rendszert igényelnek. Olyan rendszereket, amelyeket Ázsiában vagy Amerikában már láthattunk.
3: Harmadik napja tart a szerb parlament rendkívüli ülése. Napirenden szerepel többek között a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, a szülőgondozói státuszról szóló törvényjavaslat, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény rendelkezésének hiteles értelmezése. A képviselők emellett igazságügyi, környezetvédelmi és sporttal kapcsolatos jogszabályokról is tárgyalnak. Rózsa Krisztina beszámolója.
2: A szerdai ülésen az igazságszolgáltatás nemzeti arányos képviselete váltotta ki a vitát. Edin Gyerlek, az Igazság és Megbékélés párt képviselője, azt kifogásolta, hogy a bosnyákok nincsenek megfelelő arányban jelen a bírósági és ügyészi rendszerben az általuk lakott térségekben. Nenad Vujic, igazságügyi miniszter szerint a bírák és az ügyészek kiválasztása nem a kormány vagy a parlament hatásköre. Ami nagyon világos, hogy a szerb köztársaság alkotmánya szerint a bírák és ügyészek kiválasztására illetékes szerv a bírósági főtanács és a legfelsőbb ügyészi tanács. Továbbá a jogi norma is egyértelmű, hogy ezek a szervek a kiválasztás során figyelembe fogják venni a nemzeti összetételt. Alexander Jovanovic, az ökológiai felkelés képviselője bírálta a kormány környezetvédelmi politikáját, kiemelve az ivóvíz hiányt, az illegális hulladéklerakókat és a folyók szennyezését. Szerbia szomjas marad, és már most is szomjas. Látni fogják ezen a nyáron, hogy mennyi embernek lesz problémája, mennyi polgárnak lesz problémája a tiszta, iható vízzel. Ebben a pillanatban 1 millió szerbiai polgárnak nincs hozzáférése tiszta ivóvízhez. Az ülésen a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló javaslatról is szó esett. Újhelyi Ákos, a VMS képviselője jelezte, hogy támogatják a módosításokat, amelyek célja a választási folyamat átláthatóbbá tétele, a kampányfinanszírozás szabályozása és az egyenlőbb választási feltételek megteremtése. A Vajdasági Magyar Szövetség számára, mint a szerb köztársaság legnagyobb nemzeti kisebbségi pártja számára, az egyenlő választási feltételek, a jogbiztonság és a megszerzett kisebbségi jogok megőrzése létfontosságú jelentőségű. Amikor a választási jogszabályok reformjáról és a politikai szereplők finanszírozásáról beszélünk, figyelembe kell vennünk a több nemzetiségű környezet sajátosságainak tágabb összefüggéseit, különösen Vajdaság autonóm tartományban. A nemzeti kisebbségi pártok természetüknél fogva nincsenek egyenlő kiinduló helyzetben a többségi politikai szervezetekkel szemben. A szerb parlament ülésén a sporttal kapcsolatos törvényjavaslatok is napirendre kerültek. Zorán Gajić sportminiszter szerint a beterjesztett módosítások összhangban vannak Szerbia 2026-2035 közötti sportfejlesztési stratégiájával.
3: Azok a gazdák, akik június 28-a és július 12-e között adják át az üzemanyag után járó jövedéki adó visszatérítésére vonatkozó kérelmet, 53 dinár 93 parát kapnak vissza, jelentette ki Tóbiás József. A VMS köztársasági parlamenti képviselője kérdésünkre reagált azokra a felmerülő kritikákra, miszerint az április 10-e és június 28-a között benyújtott kérelmekre az ígéretekkel ellentétben csak 39 dinár 12 parát hagytak jóvá. Tóbiás József ezt azzal magyarázta, hogy a bel- és külkereskedelmi minisztérium az adott periódusban a piacon történő árnövekedés következtében csökkentette a jövedéki adót, ezért akik ebben a periódusban adták át a kérelmet, csak 39 dinárt tudnak visszakapni. A jövedéki adó visszatérítése literenként jár a mezőgazdasági célra felhasznált üzemanyag után. Ez azt jelenti, hogy ha egy gazda például 100 liter gázolaj után igényel visszatérítést, akkor a június 28-a és július 12-e között benyújtott kérelem esetén 5393 dinárt, míg az április 10-e és június 28-a között benyújtott kérelem esetén 3912 dinárt kap vissza.
8: Arra szeretném ugye az embereknek a figyelmét felhívni, hogy akik most ebben a periódusban még átadják a kérelmeket, azok mindannyian 53 dinár 93 parát, tehát még az 50 dináros elsődleges összegtől is nagyobb összeget várhatnak, illetve 12-e után, július 12-e után időben fogjuk tájékoztatni úgy a falugazdászon, mint a médián keresztül a gazdákat arról, hogy történt-e változás, és ha igen, akkor az milyen irányban.
3: Beköszöntött a dinnye szezon, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak még kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. Mecseri Kanita riportja.
9: Görög és sárga dinnyétől roskadoznak a piaci standok palicson. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az ára, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét választanak. Habi Magdolna, palics.
10: Sárga legyen, még hát ha az illatán érzek valamit, akkor azt úgy meg lehet állapítani, de hát mondjuk az kevésbé érződik, de ezek mindig nagyon finomak, ezek az apró rapacsosak.
9: Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-tól 80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. Kovácsev Eszter, palicsi eladó.
11: 120 dinárról indult a görög dinnye, most jelen pillanatban 70 dinár. A sárga dinnye 185 dinárról indult, jelen pillanatban 90 dinár. De most ez a sárga dinnye, mivel megjelent a hazai, ez a 90 dinárról még lejjebb fog menni. Napi szinten, mert elkezd érni, na, és akkor megjelenik a piacon, akkor több van, és akkor mindig az megy le az ára. A görög dinnyéről azt tudom mondani, hogy körülbelül még egy hétig tartja ezt az árat, ezt a 70, én úgy gondolom, 70 dinárt, de viszont mi a jövő hét végén, ha megjelenik a hazai, az is úgy szintén csökkenni fog.
9: Nyáron megszokott látvány környékünkön, hogy a görög és sárga dinnyét nem csak a piacokon, hanem az utakmenti standokon és a teherautókról is árusítják. Sasa Zenkovics kínálatában már a hazai termés is helyet kapott hajdújáráson, amely az eladók szerint minden szempontból megállja a helyét, édes, lédús és kiváló minőségű.
12: Domácie lubenice, svežaje.
9: Hazai görög dinnye, friss és édes, szerémségből érkezik. Ezek a legjobb görög dinnyék Vajdaságban, később már közelebbről is lesz. Jelenleg 70 dinár az ára, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Az árak minden nap csökkennek. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük, ha a kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színen megfelelő, avagy éling zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lett a legbiztosabb választás.
3: Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Észak-Bácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Korom Sarolt a riportja.
13: Nagyban zajlik a kajszibarack szüret Magyarkanizsán. A Haterem város részben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bűséges termést produkáltak. Bánszky Ferenc.
14: Barack az lett, amennyi lett. A zajján az elfagyott a virágzás, a legfőjebb a hegyi maradt, ott pedig annyi van, hogy szinte töredeznek az ágak le. Most egyenlőre befőtnek szedem, de válogatom ki, mert a legtetején érett a barackot, már inkább lekvárnak való. Meg hát a cefrének szedem össze.
13: Néhány méterrel odébb azonban már egészen más a helyzet. Krisztin Attila ültetvényében a virágzás idején bekövetkezett fagyok jelentős károkat okoztak, ezért az idei termés messze elmaradt a vártól.
15: Az idei évben a termés kilátások azok nagyon jók voltak a virágzásban. Utána viszont jöttek ott a május elsői ünnepek előtt azok a fagyok. Ezt a parcellát azt nagyon kegyetlenül megviselte, úgyhogy a termés az jóformán csak a családnak lesz elég, úgyhogy eladásra most nem maradt semmi se.
13: A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befűtteket és más hagyományos finomságokat.
16: Sport.
3: Argentina és Svájc is negyeddöntős a labdarúgó világbajnokságon. Drámai mérkőzésekkel zárult a labdarúgó VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re győzte le Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményével mentette meg a mérkőzést, miután ellenfel a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt nem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyeddöntőben. A következő körben Argentína és Svájc egymással mérkőzik meg a 4 közéjutásért. A pontos idő 16 óra 17 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és idén is megszervezik a hagyományos aratóversenyt Györgyénben. Jönnek a részletek. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház a 25 vajdasági településre elszállítva, illetve elvíve az előadásukat, a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei King, a dramaturgiai Góli Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező Ondracsek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel, a rendező munkatársa Puskás Zoltán, a teljes útvonal honlapunkon is megtalálható. Most pedig külpolitika. Újabb veszélyes szintre lépett az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség. Az amerikai hadsereg kedd éjszaka nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Irán déli részén, válaszul arra, hogy Teherán az elmúlt két napban több kereskedelmi hajót támadott meg a stratégiai jelentőségű Hormuzi szorosban. Markovics Anna Mária és Balogh Sára beszámolója.
17: Az amerikai középső parancsnokság közlése szerint több mint 80 iráni célpontot támadtak, hangsúlyozva, hogy Irán megsértette a korábban életbe lépett tűzszünetet. A támadásokat követően Irán déli részéről robbanásokat jelentettek. Teherán nem sokkal később válaszcsapásokat indított. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint mintegy 85 amerikai katonai célpontot vettek célba Kuwaitban és Bahreinben drónokkal és rakétákkal, valamint lelőttek egy amerikai MQ-9-es drónt. Mindkét országban megszólaltak a légvédelmi szirénák, Kuwait pedig megerősítette, hogy rakéta és dróntámadás érte. A konfliktus középpontjában továbbra is a Hormuzi szoros áll. Irán kedden hivatalosan is jelezte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek, hogy a szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti. A bejelentés előzménye, hogy iráni támadás ért egy szaudi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert, valamint egy harmadik kereskedelmi hajót is. Washington közben bejelentette, hogy visszavonja az Iránnak korábban biztosított átmeneti olajszankciómentességet. Az amerikai kormány szerint a kedvezmény feltétele az volt, hogy Teherán tartsa tiszteletben a tűzszünetet és biztosítsa a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságát. A történtekre reagált a NATO is. Mark Rutte főtitkár az Ankarában zajló csúcstalálkozón úgy fogalmazott, az amerikai katonai fellépés szükséges volt, miután Irán megsértette a tűzszünetet a kereskedelmi hajók elleni támadásokkal. Egyúttal felszólított a Teheránt, hogy nyissa meg újra a Hormuzi szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt. Donald Trump is reagált a történtekre. A NATO ankarai csúcstalálkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal. Az elnök szerint az amerikai válaszcsapások 20-szor keményebbek voltak. A kölcsönös katonai akciók és az újabb gazdasági szankciók miatt tovább nő a bizonytalanság a Közel-Keleten, miközben a nemzetközi közösség attól tart, hogy a konfliktus újabb országokra is kiterjedhet.
3: Idén is megszervezik a hagyományos aratóversenyt Györgyénben. A buzzát hagyományos módon kézi kasszával aratják le az 59. aratóversenyen. Az aratók reggel 6-kor gyülekeznek a helyszínen, és 6:30-kor indulnak a mezőre. 6:45-kor következik az aratók bemutatása, 7 órakor lesz a kötélkötés. A fő attrakció, vagyis az aratóverseny 9 órakor kezdődik, amelyet hagyományosan pásztor haranggal nyitnak meg. Az eseményt népzenei előadások kísérik. Az idei aratóversenyt július 11-én szombaton szervezik meg a településen. Marinko Piókovic, a Duzsijanca Bunyevác Horvát Egyesület igazgatója.
17: Kiemelt célunk, hogy megőrizzük a búza hagyományos kézi aratásának szokását, úgy, ahogy azt a falvainkban még 50 vagy akár több mint 50 évvel ezelőtt végezték. Az eseményt idén is szeretnénk új tartalmakkal gazdagítani, amelyek szorosan kapcsolódnak az aratáshoz és az aratóversenyhez. A program részeként helyet kapnak a hagyományos aratói ételek is. A résztvevőket aratóebéddel és tarhonyával várják, utóbbi a versenyprogram része is lesz. Az idei rendezvényen egy különleges látványossággal is készülünk, amely minden bizonnyal felkelti majd a látogatók érdeklődését. Fiatal aratók is kaszát ragadnak, hogy bemutassák a hagyományos kézi aratás fortíjait.
3: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, változóan felhős időre számíthatunk a nap további részében, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint nem valószínű. Holnap azonban előfordulhat majd zápor, a holnapi csúcsfőmérséklet 27 fok körül alakul majd. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Dédi Szuzanna érkezik majd a legfrissebb hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra, szép napot!
18: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
19: Tartson velünk a folytatásban is!

amikor Pesten akadt egy híres dal. Mit minden este együtt daloltak,

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapat a most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: A lemez forog tovább,
1: mert nálunk a nosztalgia a divat.
2: Szabadkaim. Szabadkaim. Szabadkaim. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.
3: 107,1.
2: A Retro jegyében.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: régi magyar zenék hullámhosszán.
1: Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden. A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljében,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
2: a 107,1-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
3: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
4: Megmester is minket hallgat.
3: Tette is ezt!

nem tudom másképp mondani. Szeretlek.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
5: A szerelem hullámhosszán.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Csak
1: a régi idők slágerei.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues, a
1: legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen kedvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét felünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: A szerelem hullámhoz. A szerelem
1: hullámhoz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.
3: Nekem se plašim, da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim.